0: 13-18, napközben 32-37 fok várható, majd tavaink vize 24 fokos.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Hasta la vista, baby.
1: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát.
0: Időjárás jelentés.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
2: Bibliáról másképpen.
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. És a Ne félj az első téma, amit hoztunk mára, mégpedig Márk evangéliumából én hoznék rögtön egy részletet, ami arról szól, amikor egy embernek meghalt a lánya, ezzel ő odafordult Jézushoz, és Jézus pedig azt mondta, ne félj, csak higgy. Most így leegyszerűsítve, rövidítve mondom a történetet, és utána tudjuk a folytatást, hogy mi történt, végül a leányt felélesztette, feltámasztotta Jézus. És kérdezem magunktól, van nekünk ekkora hitünk egy ugyanilyen helyzetben?
4: Az a kérdés, hogy abban az időben volt-e az embereknek akkora hite, vagy lehetett-e akkora hite, hogy egyáltalán ezt elhiggyék én Jézusnak, hogy itt most nincsen olyan különösebben probléma, mert hogy a lány feltámad.
3: Könnyebb nyilván talán úgy, hogyha ott van Jézus, de egyébként meg most is itt van, csak nem látjuk. Tehát könnyebb úgy hinni.
4: Hogyha
3: talán
4: ott van Jézus?
3: Hát nem.
4: Igen, csak hogy akkoriban pontosan az volt a probléma, hogy őt nem fogadták el.
3: Jöhet pontosan a részlet a Bibliából, persze. Márk evangéliumából. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz, ne félj, csak higgy. és senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Jakabról majd még később egyébként terveztük, hogy fogunk majd még beszélni, tehát csak nekik engedte meg Jézus, hogy vele menjenek. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement, és így szólt hozzájuk: miért csináltok ilyen zűrzavart, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki: Talitha kumi, ami azt jelenti: leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának.
5: Nagyon sok olyan történet van a Bibliában, olvassuk, hogy Isten kifejezetten nagy szenvedést engedett embereknek.
4: Sőt, emberközösségnek
5: is. De azért, hogy a hitüket mégis be tudják bizonyítani. Nekünk meg kell tanulni, hogy kell kezelni a rossz helyzeteket.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Azt nem? Mondja az előbb András, hogy a szeretet feloldja a félelmet, ezt kérdezted, ugye?
2: Igen, kicsit állítsuk párhuzamba a szeretetet és a félelmet.
3: Meg az örömet.
1: Az öröm is, milyen jó, hogy mondod, Laci, tényleg, hogy ha örömben vagyunk, vagy hálában vagyunk, vagy szeretetben vagyunk, akkor egyszerre nem is lehet közben és egyébként félni. És pont ezt szokták talán mondani az éneklésre is, az énekesektől hallottam már, hogy éneklés közben nem lehet közben egyszerre félni is, és énekelni is valami szépet.
2: Tehát, hogyha kapcsolódom Istenhez, akkor nincs félelem.
1: És csak Isten
2: hogy...
1: félelem?
2: Hú, az egy nagyon érdekes szó, akkor azt majd mindjárt kibonthatjuk, hogy többfajta félelem van. Ugye itt félhetünk embertársainktól, félhetünk bizonyos helyzetektől, félhetünk bizonyos dolgoktól, és akkor is pontosan így működik?
1: Nekem az a reflex gondolatom, hogy igen, hogy mindig így működik.
2: Tehát, hogyha szembe mész egy vadállattal, akkor hát az Isten hited az... megszabadít a félelemtől.
1: Például, nem tudom, egy vicsorgó kutya, és én elkezdek, megijedek és félek, akkor biztos belém harap. Megijedünk, de valahogy muszáj megnyugodnom, mert hogyha elkezdek félni, akkor végem lesz, vagy jön mondjuk egy ember, aki mondjuk egy le akar ütni.
2: Tehát most van valami, amitől megijedsz és
1: most
2: félsz?
1: Most éppen nincs, de volt már nagyon nagy félelmem, amiből például imádság hozott ki. És az a tudat,
2: ez egy folyamatos hogy, félelem volt, igen, mert ez nem egy hirtelen valami.
1: Igen, egy megjelenő és rám nehezedő nagy félés, igen.
2: Tehát kimondhatjuk, hogy most már nem félsz semmit.
1: Ja, hát én azt nem mondtam.
2: Hanem?
1: Hanem, hogy ott akkor az jutott eszembe, amit egyszer hallottam egy embertől, hogy ilyen helyzetben imádkozni kell, és akkor nekiálltam imádkozni, és hosszú-hosszú ideig imádkoztam, és megnyugodt. Vagy belealudtam, vagy megnyugodtam.
2: Erdély László fél valamitől?
1: Lezárásként még annyi, hogy az volt az a pont az életemben, amikor mivel megtudtam, hogy ez lehetséges, hogy túléltem ezt, és sőt, csillapodott ez a dolog, azóta ott átíródott bennem valami, azt tudom, azon a napon, azon az éjszakán, és azóta már
2: tehát
1: másképpen vagyok,
2: állsz a félelemhez azóta, amióta ez megtörtént, és most igen, már igen. Egészen más reakcióid vannak, ezt is
1: nem mondom,
2: mondani.
1: Hogy be akarom hívni a mindenféle vacak helyzeteket, de egészen megváltozott.
2: Na akkor hallgassuk Erdély Lászlót, hogy
1: félsz,
2: vajon...
1: Laci, hát, valamitől?
3: Tehát az előbb mondtátok, hogy igen, ez az Istennel való kapcsolat, vagyis, hogy tényleg mindenki gondolja át, hogyha tényleg odaállhatnál Isten elé, akkor biztos, hogy azt mondanád neki, hogy félek tőled, vagy nem hiszek benned.
2: Igen, és a kapcsolódás egyfajta Istenval elé való állás.
3: Állás és a hit.

0: Na de ha jön az ördög, egyébként mert tényleg ne is medve meg másik ember, hanem az ördög jön szembe, akkor tőle is talán akkor tudunk szabadon
1: hiszel
0: megmenekülni.
1: Hiszel az ördögben?
0: Na hát ez milyen furcsa kérdés, így milyen furcsa.
1: Ugye?
0: Hiszel-e? Nem kérdéses az ő létezése.
1: Nem kérdéses.
0: De az jó, szerintem, hogyha nem félünk attól, hogy megtámad, hanem inkább minél jobban megpróbáljuk felvértezni magunkat arra, hogy ő mindenképpen megpróbál mindenkit megtámadni.
1: De ha felvértezzük magunkat, akkor az azt jelenti, hogy félünk. Tehát
0: nekem nem azt jelenti,
1: nem
0: hanem
1: azt
0: inkább figyelünk.
1: Tartunk tőle, vagy
0: nem is tartunk,
1: nem is
0: szerintem,
1: tartunk,
0: hanem inkább a Jóistenre próbáljuk a tekintetünket mindig irányítani, és közben számolunk azzal, hogy a leglehetetlenebb helyzetekből is megpróbál minket elgáncsolni, és mindenkinek személyesen szerintem a saját gyenge pontjain keresztül próbál támadást indítani, ami az én gyengém pont ott Lacinál, ami az ő gyengéje, nálad András, ami a te gyengéd, ott próbál téged.
1: Saját magunktól félhetünk?
0: Na tessék.
1: Vannak szituációk, amikor félek önmagamtól, attól félek, hogy most valami sikerül-e megcsinálnom valamit.
0: Jaj, csak ennyi, hát ha csak ennyi lenne, de
1: dolgot, vagy
0: hát,
1: bármit.
0: Hát vagy az ember véletlenül olyan őrültséget is csinálhat, nem? Hogy kizökken a jó mederből, hát hányan ülnek pont ilyenek miatt börtönben, nem? Mert kizökkent az ember egy pillanatra, és egy totális őrültséget csinál.
1: És itt jön az, hogy ha valaki nem beszámítható,
0: na hát, na tessék.
1: Akkor félhet önmagától, akkor, amikor tudatában van annak, hogy mit cselekszik.
0: Mikor
1: akkor
0: válik nem beszámíthatóvá, hogyha kizökkent megint csak.
1: Kizökkent,
0: nem,
1: igen.
0: Levette a figyelmét az ember a Jóistenről, de hát mi is levesszük, mi is kizökkenünk. Magyarul bárkivel előfordulhat, hogy egy őrültséget csinál, nem akarta, de már belekeverte magát és megtette.
2: És főleg saját magunkba az idegesség.
0: Na tessék.
2: Az egy nagyon rossz helyzet, az semmit nem tud
1: megoldani,
2: így van.
1: Az idegesség, aggodalom.
2: Arra kell fölnőni mindenkinek, illetve fölnevelődni, illetve hát szoktam így mondani, hogy kérhetsz edzőt is, nem?
1: Ezek a tanítók?
2: Minden sportolók, edzők nevelik föl, hogy csinálják azt a játékot. Nem, ezt meg kéne tanulni.
1: Hát meg kell tanulni azt, hogy ha kapcsolódik Istenhez, akkor meg fogja oldani.
2: Így van.

0: Mindig arra kell gondolnunk, nem csak magunkra.
1: Ja, hát igen.
0: Sajnos ez a világnak ez a nagy problémája, hogy legtöbbet magukra gondolnak az emberek, az önzés építi a világot.
2: Most is, ahogy beszélgettünk, mindenki saját magáról beszélt a félelem
0: mindig,
2: kapcsán.
0: Nekünk hát, meg mindig, ha Istenben hiszünk és őt szeretjük, ez az utolsó kegyelmi üzenet, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, vagyis az egész világot, akkor mindig kérdezzük meg, hogy tényleg Isten olyan világot teremtett, amiben szeretné, hogy féljenek. És erre szerintem ebben mindenki azt mondja, nem? Hogy nem, nem. Akkor mi viszont kövessük azt, amit Isten teremtett.
2: Ádám és Éva nem félt.
0: De féltek.
2: Pontosan, már Ádám és Éva is félt.
0: Féltek, hogyha azt nem eszik meg, akkor neki.
2: Igen, nem tudták.
1: Utána meg a jó Istentől féltek, meg elbújtak, miután megették. Na hát akkor mindjárt visszajövünk, és folytatjuk, jó? Ne félj a témánk, ahonnan indultunk, aztán majd megyünk mindjárt tovább, folytatjuk.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk hárman. Ne félj, téma kapcsán indultunk, és felmerült az a gondolat is, hogy önmagunktól is félhetünk esetleg, és akkor Laci azt mondtad, hogy az idegességet, hogyha például megpróbáljuk kiiktatni, ez számomra egy fontos gondolat volt most, mert én is tudok ideges lenni, és amikor az ember ideges, akkor csinál hülyeségeket. Már bocsánat, hogy így mondom.
1: Ha ideges az ember, akkor beszegszik, valamilyen formában produkálja magát.
0: Hát az egy dolog, és közben véletlenül is belekeveredik.
1: Egy verekedésbe.
0: Most hát akár egyébként akár apa is belekeveredik. Mondjuk belőle aztán, ha kinézel. De belekeveredhet, persze. Igen, és véletlenül aztán ott
1: és
0: valaki ott marad. Igen.
1: Az olyan, amikor elvesztjük a fejünket.
0: Na, hát erről beszélek, és azért mondtuk, hogy...
1: És olyan kurva bármi történhet? Ja, és ez felment bennünket, hogy elvesztjük
0: ment.
1: A fejünket?
0: Nem ment. Nem
1: mert
0: ment.
1: Hogy egy olyan alaphelyzet kellene, hogy legyen, hogy nem jutunk el egy ilyen szituációba. Mint ahogy tudjuk, hogy Erdély László nem tudna egy ilyen helyzetbe kerülni.
0: Verekedésbe arra.
1: Mondhatjuk azt is, de...
2: Nem, ezt azoknak tudjuk mondani, akiknek nehéz helyzetük van, hogy a megoldás az sokkal jobb, mint a félelem.
0: De Laci nem is ember, tehát van az, ami felbosszantja Lacit is, szerintem. Most nem akarom itt most nyilván kihúzni a gyufát, meg megtalálni, hogy mi az, tehát nem ez a lényeg, de minden embernél szerintem van olyan, ami fel tudná ingerelni, és legfeljebb uralkodik már erősen rajta, de van olyan. Biztos vagyok benne, hogy van olyan.
2: Ez így van, mindenkit letámadnak,
0: igen.
2: Hogy idegeskedjen, meg problémázom. Tehát ha kapunk valami hibát, az azért van, hogy na jó, figyelj.
1: Ez egy tanítási
2: figyelj,
1: folyamat.
2: Ezt tanuld meg, hogy erre oda kell figyelni.
1: És ehhez le kellett csendesedni?
2: Hát egy, így van. Illetve hogy beenged... hát örülni kellett.
1: Örülni, hogy, ez is egy szép szó.
2: De igen. Örültem, hogy jaj, de jó, hogy megtanultam már, meg én egy új dolgot.

0: Bibliáról másképpen.
1: Fűzhetem tovább.
2: Igen.
1: A gondolatot, hogy elindultunk a ne félj témától, és akkor András, te pedig hoztad azt az igét Máté evangéliumából, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja.
2: Amit én úgy értelmezek, hogy az a pillanat a fontos, ami most van. Az, hogy mi itt beszélgetünk, hogy egymásra nézünk, és ez a jelenlét, ez pontosan azt eredményezi, hogy kapcsolódunk.
1: És amúgy a holnap majd aggódik saját magáért, ez egy humor? Nem viszből kérdezem, mert tulajdonképpen...
2: De tényleg úgy hangzik, úgy hangzik.
3: De ez tanítás mindenki számára, nekünk is, igaz? Hogy ne aggódjunk, ne féljünk, és főleg, amit mondtak, hogy előre, ha gondolkodunk előre, akkor azonnal készüljünk föl.
1: Nem? És milyen jó abba belegondolni, hogy nincs olyan helyzet, hogy semmit sem tehetünk.
3: Igen.
1: Hát, hogy mindig van mit tenni, a leglehetetlenebb helyzetben is. Te ide kapcsoltad, András, azt, amit mondtál korábban, hogy élj a mában. Nem a mának, mert azt már beszélgettünk róla, hogy az más. A
2: igen,
1: mában,
2: itt egy nagyon érdekes dolog van. Ugye itt nagyon sokan azt mondják, hogy élj a mának, ami egy ilyen hedonista hozzáállás.
1: Hát
2: tehát ezt úgy tegyük is félre, nem erről van szó, hanem azt mondja, hogy élj a mában, élj a pillanatban. És mit jelent, hogy élj a pillanatban, hogy az Y-tengelyen vagy, szoktam mondani, de ezt most így akkor nem fejtem ki, hogy kapcsolódsz Istenhez. És hogyha jelen tudsz lenni, akkor nincsen probléma. Meg tudjuk-e oldani ez a kérdés?
1: Hát...
2: Minden pillanatban meg tudod oldani, László?
1: Saját magunkat mindig, már nem én vagyok László, de behúzzuk magunkat saját magunk

0: Szent Lélektől, ahogy Jézus ígérte, tehát gondolatokat, elméleteket mindig, és azt mindig szépen átgondoljuk, utána ellenőrizzük szépen az írásban, igaz, hogy igen, igen, ez így van, mert egyébként a történelem az le van írva a világtörténelme, vagyis minden, ami történik a világban, annak ott van valami.
1: Lenyomata mindenképpen.
0: Így van, tehát hogy tudjuk ellenőrizni, igen, amit jól gondolunk, hogy igen, igen.
1: És akkor megerősítést kapunk a Bibliából,
0: így van.

0: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. A Ne félj téma kapcsán indultunk el, sokfelé kalandoztunk, még egy gondolat jutott eszembe, Mózes második könyvében olvassuk, amikor megy a nép, és aggodalmaskodik a nép, hogy nem lesz mit enni, és akkor megkapják a mannát, reggelre megkapják a mannát, minden reggelre mannát kapnak, ami az égből hull, és megjelenik, és megehetik, és utána minden nap ezt ehetik, 40 éven keresztül ehetik ezt, de ott is meg kell tanulni, hogy másnapra nem lehet elrakni belőle, mert mindig csak az aznapit lehet megenni, és mindig reménykedni kell abban a népnek, hogy másnap is ott lesz a manna, és mindig ott is van, és mindig csak reggel lehet megenni, de nem lehet raktározni, és nincs más választás, mint reménykedni, hinni abban, hogy holnap is lesz.
1: Ne aggódjatok a holnap miatt.
0: Könnyű ezt mondani, de egyébként, hogy ne hazamegyünk, aztán aggodalmaskodunk a holnap miatt.
1: De nem? Hát ők is remélték azt, reményük volt abban, hogy másnap is lesz étel,
0: is.
1: Amit egyenek.
0: És lett
1: amit
0: is. És nekünk is lett egyébként, mert itt vagy, meg Laci is itt van, meg én is, meg mindannyian itt vagyunk, és ettünk, és ha nem lenne egyébként, biztos megetetnétek ti holnap, nem? Vagy én biztos megetetnélek téged is, ha nem lenne.
1: Ez jól nem? Hangzik.
0: Hozom ide a következő témánkat, ami a következő Jakab leveléből lesz most egy idézet, Jakab 4.17, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Még egyszer, tehát aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Tehát minden, amit tudunk róla, hogy ezt most meg tudjuk tenni, ott eldőlt egy biciklivel egy néni, és eszembe jut, hogy segíteni kellene neki, de nem teszem meg, hanem tovább megyek, mert majd mindegy, majd valaki segít, akkor bűnöm az, nem? Meg hogyha valakiről tudok, hogy nehézségben van, tudom, hogy fel kellene csak hívni, mert nyomorultul van, és lehet, hogy holnapra már ő már oda át lesz, de nem teszek semmit sem, mert mindegy, majd valami lesz.

0: Humans, és még lehetne a végtelenségig sorolni.
1: Ennek a mondatnak egy része nagyon furcsának tűnik nekem, az, hogy bűne az. Tehát, hogyha van lehetőségünk és tudatában vagyunk annak, hogy segíthetünk, és nem tesszük meg, akkor kimondható, hogy bűnösök vagyunk?
0: Igen.
1: És ez minden esetben így van. Hol vannak a határok? Hol vannak azok a határok, ahol a lehetőségeinkhez mérten mondhatjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, vagy nem is kell nézni a lehetőségeket, hanem teljesen egyértelmű mindez?
0: Szerintem egyértelmű, Laci.
2: Nekem az jut eszembe, amit már korábban is mondtam, hogy nem magunkkal kéne foglalkoznunk, hanem az egész világgal. Uh-huh. Isten úgy hozott bennünket létre, hogy segítsünk neki ezt az egész világot kezelni. Igen. Vagyis, hogy ha csak saját magammal foglalkozom éhezni vagy enni, akkor az egész világ sokkal nehezebben jön létre. De ha mindig másokkal, mások meg velem, és egymással, akkor sokkal jobban össze tud állni egyszerűre, illetve egyformára, nem? Az emberek a világban. Ezért Ellen White is azt írja, hogy igen, az új Földön majd ez lesz a feladat számunkra, hogy soha ne csináljunk magunknak ennivalót, csak mindig másoknak. Mi is másoktól kapunk. És ráadásul szerintem is ez nem így van, hogy mindig csak egy-egy embert válasszunk ki, nem? Hogy na jó, akkor te adjál nekem, én adok neked. Nem. Hanem mindig, akire szükségünk van.
1: Hát te ilyen globális gondolkodás.
2: Így, vagy együtt László. Vagyunk. Na. Igen, ez globális, hát, nem?
1: Ez egy teljesen globális gondolkodásmód, hogy akkor mindannyian legyünk jól.
2: Együtt.
0: Hogy is van, valahogy egy olyan képet hallottam, nemrég próbálom felidézni, hogy van egy nagy kondér, és egy nagy hosszú kanál van hozzá, és csak azzal az egy nagy hosszú kanállal lehet enni, és hogy a mennyországban ez úgy történik, hogy az egy nagy kondérből akkor mindenki megetet egy másik ember.
1: Szóval, ez nem egy vicc.
0: Lehet, hogy vicc. Nyilván persze, oké, ez egy vicc. És, de hogy a pokolban meg hogy történik ugyanez, hogy ott meg éhen halnak mindannyian a kondér körül, mert senki nem segít a másiknak. Az egy szem hosszú kanál a magát nem tudja megetetni.

egy Vőres Sándor verset idéznék. Szembefordított tükrök, két sort idézek. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.

0: Hát onnan indultunk, hogy aki tud jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak, de ha nem tudok róla, nem tudok valamiről, hogy az bűn, akkor pedig nem bűnöm. Szerintem ez sokszor...
1: Tehát ha nem vagyok tudatában annak,
0: hogy az bűn.
1: De nem csak akkor, hogyha én nem tudom azt, hogy tudok jót cselekedni.
0: Hát az se bűn. De konkrétan egyébként, ha tényleg valamilyen szempontból nem tudom, hogy az bűn, amit teszek, akkor az nem bűnöm. És szerintem pont emiatt van az, hogy nagyon sokszor az ember nem akar mélyebben belegondolni dolgokba.
2: László itt egy... Illetve azt nem mind döntjük el, hogy bűn van, nem, de Jézus úgy imádkozott a kereszten Istennek, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit
1: cselekszenek. Nincsenek tudatában
2: annak, amit... akkor a bocsánat, ezt mondta annak idején.
0: Picit végigmegyünk azon a vonalon akkor, hogy végig gondoljuk, hogy ha valamiről nem tudok, hogy az bűn. Mondjuk, mi jut eszedbe, hogy lopás. Például, ha valaki nem tud arról, egyszerűen nincs róla tudomása, mert valami, nem tudom, egy afrikai törzsben nőtt fel, ahol természetes volt, hogy egymásét használták, eljön ide az az ember, és elveszi azt, ami az enyém, és végig megy vele, akkor az...
2: Az önzés az bűn, azt mindenkinek hát, tudni kéne, hogy igen, az önzést egyetlen önző szállat sem fogad el Isten. Ő nem akar olyan világban egyetlen olyan embert sem, aki csak saját magáért akar foglalkozni.
1: Abba belegondolva, Szabolcs, hogy amit az előbb mondtál, hogy ha valaki nem tud valamiről, igen, nem tudja azt, nem úgy szocializálódott, uh-huh, mondjuk egy teljesen más, igen, világban szocializálódott, nem tudja, hogy mi az a lopás, uh-huh, az természetesen nem bűn Isten
0: hát
1: előtt.
0: Mi mondjuk így, de...
1: Csak
0: így
1: hogy a jog szerint bűn.
0: Egyébként meg tulajdonképpen időben is változik ez, hogy mi az, ami bűn, de Isten előtt valószínűleg nem változik, és bevillant nekem most egy gondolat, hogy van olyan hely a világban, meg van olyan korszak, amikor például egy magzatnak a megsemmisítése az jogilag semmi. Van, ahol meg nemhogy nem semmi, hanem az ugyanaz, mint hogyha egy másik felnőtt emberrel tenne az ember egy megsemmisítő cselekedetet.
1: Hát ez gyilkosság.
0: Hát igen.
2: Hát igen, nem mondom, hogy ez most megváltozott. Nem
0: az Ószövetségtől kezdve az Új Szövetségben azt mondod, hogy Jézus magára vette a bűnt.
2: A bűnt, igen, tehát hogy...
0: Hát attól még nekünk is...
2: Nem, mert nagyon sok minden meg volt fogalmazva pontosan, hogy, és ha nem csináljátok, akkor ítéljétek
1: ez
2: meg.
1: Ez az Ószövetség.
2: Ószövetségben ezt megszüntette Isten, mert de ő előre megmondta, hogy jön egy messiás, aki ezt megoldja, amit ti már akkor nem tudtatok kezelni. Már akkor nem tudták kezelni a bűnt sem, tudod.
0: Na jó, hát még én ezzel teljesen nem vagyok előrébb, mert akkor van olyan bűn, amiről mondjuk én nem tudok, hogy az bűn. Tehát ha én valamiről nem tudok, hogy az bűn, én még mindig itt tartok egy picit, akkor bűnöm az? Vagy te azt mondod, hogy itt nem is így kell gondolkozni, hogy bűnöm-e. A Szentlélek elleni szidalom az mondjuk egy bűn. Azt tudjuk, hogy az nem egy bocsánatos bűn. Az nem, összes nem. Többi az vétek.
2: Szerintem.
0: Mondjuk.
1: Hűha,
2: szerintem
1: tudom, hogy inkább
2: megint visszalépnék az első mondatomhoz.
0: Igen.
2: Mert Jézus is azt mondta, le van írva Bibliában, hogy igen, ő mindenkinek megbocsát mindent, ha ellene is bármit vétkeznek, megbocsát.
0: Igen.
2: De aki a Szentlélek ellen vé, azt nem bocsátja meg. Nem teheti igen, meg. Igen. Vagyis, hogy amit az elején mondtam, hogy ezt mindenki ellenőrizheti saját magán a bűnt, hogy bennem van-e a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, de persze az új fordításban más szavakat mondanak, ez a károli fordítás, tehát, hogy ezt ellenőrizheted te is magaddal. Hogyha ez nincs meg benned, mindegyik, hanem ideges vagy, félsz, aggódsz, stb. Ja, de előtte más mondja Pál apostol, hogy a másik, hogy a pénzsóvár, kérkedő, stb. Ilyeneket. Tehát írja, hogy milyen tulajdonságot, ezt mindenki ellenőrizheti, nem?
1: László, nem? Ha valaki ellenőrzi saját magában ezeket a dolgokat, akkor biztos találok olyat, ahol nem felelek meg.
2: Így van.
1: És akkor ez már bűn?
2: Akkor mindig imádkoznod kell.
1: És megyek és meggyónom a papnál, jó?
2: És amiről beszéltünk, hogy mindent szépen megtanulni újra, és javulni folyamatosan.
1: De ez akkor bűne, hogyha nem vagy tudatában annak, hogy itt most felsoroltál le.
3: Hát várjám, akkor nem jó a kérdés szabadás.
0: De folytasd, tehát bűne, ha nem vagy tudatában. Miért nem jó a kérdés?
1: Mert? Azért nem jó, mert nem? Az előbb megválaszolta Erdély László, hogy olyan? Akkor bűn, hogyha ezekkelnek nem felelsz meg.
0: Az a bűn.
2: De elég, ha csak a hármat, az első hármat. Az első. Szeretet, öröm, békesség, nem elég?
0: Tartasz egy mondatos összefoglalót, András, hogyha nem tudok róla, hogy bűn valami, akkor...
1: Akkor nem bűn, mert...
0: Ezt mondod?
1: Nem bűn,
0: mert... Laci vakarja a fejét. De, hát csak az a helyzet.
2: De nem, azért figyelj, azért nem olyan fontos ez, mert saját magunkról sem nekünk kell ítélni. És nem mi ítélkezünk magunkról, hanem megkapjuk az ítéletet.
1: Ezt ma már beszéltük, az ítélkezésről.
2: Isten ítéletét.
0: Hát meg tulajdonképpen az a helyzet, hogy hiába én mondjuk nem tudok róla, hogy valami bűn, és egyszerűen nem bűnöm, de később megtudom. És akkor már el kell számolnom vele, meg a lelkiismeretem
1: egyszer csak. Miért kellene, hogy megtudjad?
0: Hát, mert mondjuk egyszer csak mélyen elbeszélgetek mondjuk veled, és akkor te rávilágítasz nekem, hogy hát Szabolcs, amit 25 éve csinálsz minden nap, az bizony egy sántét bibliai értelemben, és akkor
1: bibliai
0: egyszer csak...
1: Bibliai értelemben?
0: Hát mondjuk.
1: És jaj, akkor, mert hogy a Bibliában ott van, hogy ne lopj, például.
0: És akkor egyszer csak hirtelen... rálátok, hogy édes drága jó Isten, mostanáig, amit csináltam, és itt kell tulajdonképpen azonnal tudnom váltani. Nem? Mert onnantól, ha már tudok róla, mert te megnyitottad a látásomat arra, vagy egy ige megnyitotta a látásomat arra, hogy ez bűn, onnantól kezdve nem csinálhatom tovább azt a cselekedetet.
2: De ezt mindenki saját magán tudja ellenőrizni, hogy tudatosan csinálja-e. Mert ugye ezt Jézus így imád, hogy aki nem tudja, hogy mit csinál, vagy nem szándékosan tette azt, ami rossz, az azt mondja, bocsáss meg, Uram, de aki viszont szándékosan csinálja tudatosan, aznak saját magáról tudni kell, hogy én azért loptam, igen, mert tudom, én akarok, vagy véletlenül...
1: Előnyhöz akarok jutni ezzel.
2: Véletlenül is lehet úgy, hogy nem is veszem észre, hogy jaj, valami rosszat csináltam. De azt mindenki tudja ellenőrizni magán, nem? Hogy tudatosan csináltam ezt.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Hozok most egy, csak úgy egy gondolatot. Sokszor hallunk olyanokat ma a világban, hogy szereted-e eléggé saját magad? Szereted-e saját magadat úgy, ahogy vagy? Elfogadod-e magad? Én most idehozok egy olyan gondolatot, hogy szerintem egyszerre vagyunk mi emberek tökéletesek is, meg tökéletlenek is. Ez egy saját gondolat. Szerintem ez egyszerre tud lenni. Így ez a tökéletesség és tökéletlenség is, és tulajdonképpen a Jóisten, ahogy megteremtett minket, ezt én mondom így, hogy így kell szeretnünk és elfogadnunk magunkat, de ez nem mindig megy, szerintem. És ha az ember szidja magát, akkor ez Isten káromlás? Ez a kérdésem most, hiszen tulajdonképpen Isten teremtményéről, ez esetben most én Szabolcs vagyok, Szabolcs beszélek, ha én elkezdem szidni Szabolcsot, Isten teremtményét, akkor ez Isten káromlás, hogy Isten teremtményét én szidom? Hogy jövök én ahhoz? Ez a kérdésem, felvetésem.
1: Az első gondolat az az, hogy nem.
0: Nem.
1: A második pedig lenne az, hogy annyira távol áll ez így a maga a gondolat, hogy bántom magam, vagy
0: haragszom magamra, valamiért,
1: magamra.
0: Szidom
1: nem,
0: magam.
1: Nem is tudom elképzelni.
0: Hál' Istennek, örülj neki. És Laci, mit mondasz erre, hogy ha az ember szidja saját magát, Isten káromlás az?
2: Hát attól is függ persze, hogy mi nem tetszik nekem saját magam. Amit én csináltam, az nem tetszik, vagy amit teremtett rajtam Isten.
0: Hát ugye,
2: hát hiszen
0: mondjuk nem, a jellemed, hogy ahogyan reagálok, ahogy viselkedek.
2: A jelleminket teljesen átalakítottuk az egész világon, illetve ezt vissza kellene építenünk, mert igen, ez az üzenet, hogy ha majd a mennybe mehetünk, egyetlen egy dolgot vihetünk, csak a jellemünket, semmi mást, ami itt történt velünk, csak a jellemünket, viszont azt Isten nem akarja mindenkinél szépen átszerkeszteni, igaz? Tehát ő a szabadságot ígért mindenkinek.
1: Ez a szabad akarat.
2: Szabad akarat,
1: és olyan világot akar,
2: hogy mindenki szabadon csinálja a jót.
0: De saját magunkkal kapcsolatban, tehát te például mindig elfogadod saját magad olyannak, amilyen vagy? Szereted saját magad? És te, András?
2: Hát
0: és
2: ez,
0: Laci?
1: Hát itt egy...
2: Nem. Én
0: néha megostorozod minden, magad egy-egy cselekedetedért?
2: Igen, minden nap.
0: És az nem Isten káromlás, amikor ostorozzuk?
2: Nem, amikor lefekszem
0: de tényleg
2: a alvás előtt, akkor mindig átgondolom, hogy
0: hol
2: mi volt ma. De reggel mindig átgondolom, na jó, akkor mit csináljak, vagyis, hogy...
0: Jó.
2: Szerintem mindig gondolkodni kell mindenen.
0: Jó,
2: szépen.
0: És egy-egy hibát belátni.
2: Így van.
0: Jó, de a hiba az tulajdonképpen egy tett.
2: Igen.
0: És én meg valószínűleg inkább azt kérdezem, hogy saját magamról, hogy Szabolcsnak a jelleme.
2: Igen.
0: Hogyha ott meglátom, hogy Szabolcs mondjuk állandóan ideges, nyugodtan.
1: Erre a dologra, na, hogy te hogyan ostorozod saját magadot, mint ahogy kiderült, hogy akkor valamilyen formában ez téged foglalkoztat.
0: Igen, valószínűleg az, hogy egyébként én tudok egy ideges ember lenni, azért ma már ezt egyszer bevallottam.
1: De ez nem saját magad ellen szól. Ideges vagy, az
0: igen,
1: még
0: nem jelenti
1: azt.
0: És idegességében az ember esetleg nagyon nem megfelelően reagál, viselkedik, cselekszik.
1: Ez még mindig ember, nem saját magad ellen irányul.
0: Hogy érted? Tehát emiatt mondjuk tudom magam ostorozni, hogy ja, és az meg már olyan, mintha olyan lenne, mint egy istenkáromlás. Hát ez volt maga
1: nem,
0: a példa.
1: Nem istenkáromlás, ezt most rá szeretnéd szerintem
0: ezzel is akarom saját
1: magadat nyugtatni, hogy ez istenkáromlás. Igen, mert...
0: Pont, hogy ezzel büntetem még inkább magam, nem?
1: Igen, csak hogy ez ilyen felmentő büntetés.
0: Na,
1: de hogy? Tudsz példát mondani? Tehát, hogy akkor menjünk be konkrét példába.
0: Hogy szidom magam, és
1: igen,
0: hol szidom magam? Más nem jut most eszembe, aztán még megpróbálok kianalizálni valamit, hogy hol lehet még olyan, ahol szidom magam. Szerintem például tényleg az, hogy ez az indulat, hogy
1: hogy nem kellene indulatos lény, vagy mi.
0: Igen.
1: De ez nem az, amiről beszélünk.
0: Nem?
1: Ne, Szabolcs, nem. Az, hogy az ember észrevesz bizonyos dolgokat, amelyeket nem megfelelően csinál, és hogy azt mondja, hogy jaj, hát én most akkor miért kellett nekem kiabálnom ebben és ebben a szituációban, ez nem a saját magad ostorozása, hanem ez egy bizonyos fajta figyelem, sőt, jó, hogy észreveszed. Mert az a problémásabb része, amikor nem veszed észre.
0: Na jó, ezt így elfogadom.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Elindultunk a mai adásban a ne félj gondolata mentén. Önmagunktól tudunk-e félni? Kérdezted András a félelem kapcsán, és akkor Laci mondta azt a beszélgetésben, hogy az idegességet például, ha kiiktatjuk az életünkből, akkor lehet, hogy nem is kell talán magunktól sem félni, mert akkor sokkal bölcsebben tudunk reagálni. Én ezt hazaviszem. Ti mit visztek haza mai alkalomból?
1: Mármint a ne félj témából?
0: Hát, vagy az egész?
1: A ne félj témából egyértelműen azt, hogyha kapcsolódsz, vagy jelen vagy, hívjuk bárhogyan, akkor nem fogsz félni.
0: Laci, te mit viszel haza?
2: Hát, amit beszéltünk, amit mondtatok ti is, hogy ez mindig az Istennel való kapcsolatot jellemzi rájunk, ezért mindig nagyon át kell gondolni. Mert hogyha félünk, aggodalmaskodunk, akkor nem Istennel van a kapcsolatunk.
0: És nincs olyan helyzet, ahol semmit sem tehetünk. Én még ezt is viszem magammal. Tehát, hogy mindig lehet valamit tenni, bármilyen helyzetben.
1: Ez minek a kapcsán?
0: Hát én ezt is a ne félhez
2: kapcsolatban. Igen, ezt elmondta József a fáraónak.
0: Igen.
2: Aki Istenként azt mondta neki, hogy nem, semmit nem tehetünk.
0: Mindig katasztrófa. Lehet.
1: Tehát, hogyha Isten mindig tudunk tenni neki valamit, akkor az azt jelenti, hogy nem félünk.
0: És hogy élünk.
1: És hogy élünk. És hogy tovább tudunk lépni.
0: Maradjunk hát ma ennyiben. Oké. Jó, hogy összeültünk. Innen folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Ez volt a mai Bibliáról másképpen című műsor.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MT-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendeltek. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence a Facebookon hangsúlyozta. Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin. Még ma közé teszik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az MVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés.
0: Időjárás jelentés.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem csúszik az este,

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát.
0: Időjárás jelentés.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Zörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Élelmiszer osztás szervez a Körmendi Caritas. 15 szállodahajó várakozik a Dunán az alacsony vízállás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Extrém forróság érkezett, emiatt figyelmeztetést adott ki a Vasi Katasztrófa Védelem is. A hatósága a harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra int. Mint írják, a nagy melegben fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, több pihenés és az otthonok megfelelő árnyékolása. Azt kérik, hogy különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A megyei igazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a bárki által igénybe vehető vasi légkondicionált helységek listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető. Élelmiszerosztás szervez pénteken a Körmendi Caritas. Áruházi élelmiszerosztás szervez pénteken a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Az élelmiszer osztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, a Szent Erzsébet plébánia a Damjanics utca felőli bejáratánál. A Caritas arra kéri az érkezőket, hogy az élelmiszerek elszállításához vigyenek magukkal táskát, szatyrot. A résztvevők reményei szerint az adományok ezúttal is segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben élő családoknak és egyedülállóknak. Várják a közvilágítási hálózaton észlelt hibák bejelentését. A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal arra kéri a lakosságot, hogy a város közvilágítási hálózatán észlelt hibákat a hivatal műszaki irodáján jelentsék be. A bejelentések a hivatali nyitvatartás időben személyesen vagy telefonon is megtehetők, de a városfejlesztés@körmend.hu e-mail címen elektronikus úton bármikor beküldhetőek. Péntekig tart a jótékonysági licita a Szentgotthárdi árván maradt kislányok számára. Jótékonysági licitet hirdetett Varga Márk, a Sárvár FC utánpótlás edzője, egy Szoboszlai Dominik által dedikált magyar válogatott mezre. A kezdeményezés célja, hogy támogatást gyűjtsenek annak a három szentgotthárdi kislánynak, akik a közelmúltban egy balesetben elvesztették mindkét szülőjüket. A licitre felajánlott mez eredeti hivatalos magyar válogatott mez, amelyet a válogatott csapatkapitánya írt alá. A jótékonysági árverés pénteken 23 óráig tart, nyilatkozta Varga Márk.
2: A balesetet követő pár nap én is olvastam a neten, Facebookon a hírt, és abban a pillanatban tudtam, hogy cselekednem kell, hiszen hasonló korú gyerekkel foglalkozom nap mint nap, és így még jobban szívem ütött a történtek. Szoboszlai Dominik által aláírt eredeti válogatott labdarúgó mezt ajánlottam fel, ami a falamat díszítette. Nagyon sokan megosztották, nagyon sok reakció jött rá, álmomban sem gondoltam volna, hogy ennyien fogják megosztani és ennyien fogják látni. Több híresebb, nagyobb ember is megosztotta és eljutott hozzá, és már 1,5 millió forintnál tartunk, ami számomra lenyűgöző. A mezt a webshopon, az eredeti webshopról vásároltam, az MLS-nek a webshopjáról, és van egy kedves ismerősöm a közelben, mint a környéken, és a kis táptakként dolgozik a válogatottnál, és vele sikerült aláírattatnom, és neki köszönhetően több mez is diszteti a falamat, abban szerencsés helyzetben vagyok, viszont úgy döntöttem, hogy segítenem kell, így egyet szerettem volna felajánlani.
1: Vádat emeltek egy vonaton történt rablási kísérlet ügyében Vas vármegyében. A vád szerint a férfi a Keszthely és Szombathely között közlekedő vonaton támadt rá egy utasra, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádlott a sértett mellé ült, majd pénzt kért tőle, miután az nem adott, ököllel arcon ütötte. A sértettnek sikerült a vasúti kocsi előterébe kitolni a támadót, majd bezárta az ajtót és értesítette a rendőrséget. A vádlott a celldömölki állomáson leszállt a vonatról, ott a rendőrök elfogták, az ügyben a Sárvári járásbíróság dönt. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Több mint 200 spanyol területet nyilvánított a katasztrófa sújtotta övezetté. A spanyol kormány ülésén több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtott övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak az országban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek, Madrid, Kasztília és Valencia tartományokban, valamint ide sorolták az andalúziai Los Gallardost, ahol 2 héttel ezelőtt 13 ember vesztette életét az erdőtűzben. A 14. áldozat halálát kedden közölte a kórház.
0: Sporthírek.
1: Elkészült az atlétikai világdöntő menetrendje, amelyre szeptember 11 és 13 között kerül sor Budapesten. Az esemény közösségi oldalán 3x3 óra tömény izgalom címmel vezette fel a pontos menetrendről beszámoló hírt. A 3 nap során összesen 28 döntőt rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen, esni sehol sem fog. A Dunántúl északnyugati felén többfelé a déli szelet kísérhetik élénklökések. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Tra.
1: La calle.
2: Tranquilenc.8. Körmend FM.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, be még elittem, minden egyben van.

0: Mi magyarok.
1: Ilyen az egyensúly. Gömböc. Ez az első ismert tömörtest, amelyet akárhogy teszünk le, stabil egyensúly helyzetébe tér vissza. Ennek lehetőségét Vlagyimir Igorjevics Arnold, orosz matematikus vetette fel 1995-ben. A Domokos Gábor akadémikus és tanítványa Várkonyi Péter alkotta páros, addig gondolkodott és kísérletezett a kérdésen, míg 2006-ban kizárásos alapon megtalálta azt a gömbhöz hasonló formát, amely mindig ugyanazon a pontján áll meg. Ezt számítógép vezérelte robot Marja készíti. Anyaga lehet sárgaréz, márvány, plexiüveg és egy sajátságos ötvözet. A legkisebb elkészült darab 68 mm-es. Nagyságának nincs elvi korlátja, de 50 centi átmérőjűnél nagyobbat nem készítettek, mert a hatalmas súlya miatt a legkisebb sérülés is megszünteti az egyensúlyi képességét. A világ 200 teknős faja közül kettőnek szinte teljesen gömböc formájú a páncélja, ami segíti az állatot a megfordulásban, ha például a hátára billenti egy hullám. Ez nem használati tárgy, inkább tekinthető műalkotásnak. Aki kézbe veszi, annak örömet okoz. Rendkívül lassan csillapodó mozgása, majd a végleges megállása sokakat megnyugtat, látványa kikapcsol. A gömböc az egyik legismertebb magyar szóvá lett a világon. Első publikációja után 2 héttel már 30 nyelven, köztük kínaiul került fel a világhálóra, mindenütt magyar helyesírás szerint ékezetes ö betűkkel. Hatalmas az érdeklődés iránta. Számozott példányai a leghíresebb külföldi és hazai intézmények büszkén kiállított kincsei között láthatók.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Is closed now.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vegenyzeri menetrend lép életbe. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Görmend. Levegő minőségi méréseket végeznek Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szentgotthárd-Görmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a Gyese. Szentgotthárd és Görmend állomások között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon. A nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára pedig Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Görmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Görmend önkormányzata. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Görmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Görmenden a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely csütörtökön 8 és 16 óra, pénteken 8 és 11 óra, hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökség Központ, amely csütörtökön 10 és 15.30, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a betérőket. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot, hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a görmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.
1: Levegő minőségi méréseket végeznek Vasvár 4 pontján a napokban. Az eredmények várhatóan 10 napon belül készülnek el, közölte a Vasvári Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a csónakázótónál, a fürdő területén, a piac téren és a kilátónál is mértek. Az önkormányzat az adatok beérkezése után a lakosságot is tájékoztatja majd az eredményekről. Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista. A délvasi Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista pénteken. A hangverseny műsorában mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. Először a Covid idején adott koncertet a helyi egyesülettel összefogva, egyfajta bál a katedrálisban a szabad ég alatt, azóta évről évre visszajár a Hegyháti faluban műsorával, nyilatkozta Rákász Gergely.
3: A Szívügyünk Olasz Egyesülettel abban egyeztünk meg, hogy van egy csodálatos nagy mező az ő templomuk mellett, és oda fölépítenek egy szalmabála arénát, és abban mi székeket viszünk, színpadot viszünk, hangosítást, fényeket, mindent viszünk ahhoz, hogy a csillagos égbolt alatt ez egyébként plusz egy óriási élmény legyen, és az első éven egy 200 fős arénát építettünk, ami hetek alatt megtelt. Rotáltunk, hogy hát most üssük-e ki az oldalát, hogy még emberek elférjenek, annyira népszerű volt. Mára egy 500 fős arénát építünk, és ez is hetek alatt megtelik, és ez egy 500 fős falunk, ez olyan izgalmas, és olyan szép eseménye lett a nyárnak, hogy az ország minden tájáról jönnek. Ráadásul ez egy olyan esemény, hogy nem csak egyszerűen koncert van, hanem miután végeztünk, a koncerttel utána van egy utcabálnak nevezzem, VIP fogadásnak mondjam, nehéz definiálni.
1: Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel. Magyar Péter szerint Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal. A miniszterelnök közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, kiemelte, történelmi döntést hozott az országgyűlés. Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádió kapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, a vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna. Tavaly 355 ezer gyerek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a II. Világháború óta. Az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról, hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában. 2025-ben 3,9%-kal kevesebb gyerek született, mint a megelőző évben. A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma.
0: Sporthírek.
1: Jelentős változásokkal rajtol a labdarúgó bajnokság. Hat csoportban összesen 81 csapat részvételével kezdődik meg augusztus 15-16-án a Vasvár megyei amatőr labdarúgó bajnokságok 2026-27-es idénye. A nyári átalakulások nyomán a megyei első osztály létszáma a tavalyi 12-ről 10 csapatra csökkent, a bajnok Király SE az NB3-ba jutott fel, míg a Haladás együttes a Csepreggel történt összeolvadást követően már csepregi színekben folytatja a szereplését.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen, esni sehol sem fog. A Dunántúl északnyugati felén több felé a déli szelet kísérhetik élénk lökések. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
2: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
1: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
2: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap habpartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
1: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
2: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a Laterázán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
1: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
2: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse Laterazáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
1: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
2: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
1: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
2: Mindenképpen habparti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Élelmiszer osztás szervez a Körmendi Caritas. 15 szállodahajó várakozik a Dunán az alacsony vízállás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Extrém forróság érkezett, emiatt figyelmeztetést adott ki a Vasi Katasztrófa Védelem is. A hatósága a harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra int. Mint írják, a nagy melegben fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, több pihenés és az otthonok megfelelő árnyékolása. Azt kérik, hogy különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A megyei igazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a bárki által igénybe vehető vasi légkondicionált helységek listája a Katasztrófa Védelem honlapján elérhető. Élelmiszerosztás szervez pénteken a Körmendi Caritas. Áruházi élelmiszerosztás szervez pénteken a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Az élelmiszerosztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, a Szent Erzsébet plébánia Damjanics utca felőli bejáratánál. A Caritas arra kéri az érkezőket, hogy az élelmiszerek elszállításához vigyenek magukkal táskát, szatyrot. A résztvevők reményei szerint az adományok ezúttal is segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben élő családoknak és egyedülállóknak. Várják a közvilágítási hálózaton észlelt hibák bejelentését. A körmendi közös önkormányzati hivatal arra kéri a lakosságot, hogy a város közvilágítási hálózatán észlelt hibákat a hivatal műszaki irodáján jelentsék be. A bejelentések a hivatali nyitvatartás időben személyesen vagy telefonon is megtehetők, de a városfejlesztés@körmend.hu e-mail címen elektronikus úton bármikor beküldhetőek. Péntekig tart a jótékonysági licita a Szentgotthárdi árván maradt kislányok számára. Jótékonysági licitát hirdetett Varga Márk, a Sárvár FC utánpótlás edzője, egy Szoboszlai Dominik által dedikált magyar válogatott mezre. A kezdeményezés célja, hogy támogatást gyűjtsenek annak a három szentgotthárdi kislánynak, akik a közelmúltban egy balesetben elvesztették mindkét szülőjüket. A licitre felajánlott mez eredeti hivatalos magyar válogatott mez, amelyet a válogatott csapat kapitánya írt alá. A jótékonysági árverés pénteken 23 óráig tart, nyilatkozta Varga Márk.
4: A balesetet követő pár nap én is olvastam a neten, Facebookon a hírt, és abban a pillanatban tudtam, hogy cselekednem kell, hiszen hasonló korú gyerekkel foglalkozom nap mint nap, és így még jobban szíven ütött a történtek. Szoboszlai Dominik által aláírt eredeti válogatott labdarúgó mezt ajánlottam fel, ami a falamat díszítette. Nagyon sokan megosztották, nagyon sok reakció jött rá, álmomban sem gondoltam volna, hogy ennyien fogják megosztani és ennyien fogják látni. Több híresebb, nagyobb ember is megosztotta és eljutott hozzá, és már 1,5 millió forintnál tartunk, ami számomra lenyűgöző. Amest a webshopon, az eredeti webshopról vásároltam az MLS-nek a webshopjáról, és van egy kedves ismerősöm a közelben, mint a környéken, és a kis táptakként dolgozik a válogatottnál, és vele sikerült aláírtatnom, és neki köszönhetően több mez is diszkreti a falamat, abban szerencsés helyzetben vagyok, viszont úgy döntöttem, hogy segítenem kell, így egyet szerettem volna felajánlani.
3: Vádat emeltek egy vonaton történt rablási kísérlet ügyében Vas vármegyében. A vád szerint a férfi a Keszthely és Szombathely között közlekedő vonaton támadt rá egy utasra, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádlott a sértett mellé ült, majd pénzt kért tőle, miután az nem adott, ököllel arcon ütötte. A sértettnek sikerült a vasúti kocsi előterébe kitolni a támadót, majd bezárta az ajtót és értesítette a rendőrséget. A vádlott a celldömölki állomáson leszállt a vonatról, ott a rendőrök elfogták, az ügyben a Sárvári járásbíróság dönt. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Több mint 200 spanyol területet nyilvánítottak, katasztrófa sújtotta övezetté. A spanyol kormány ülésén több mint 200 területet nyilvánított, katasztrófa sújtott övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak az országban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek, Madrid, Kasztília és Valencia tartományokban, valamint ide sorolták az andalúziai Los Gallardost, ahol 2 héttel ezelőtt 13 ember vesztette életét az erdőtűzben. A 14. áldozat halálát kedden közölte a kórház.
0: Sporthírek.
3: Elkészült az atlétikai világdöntő menetrendje, amelyre szeptember 11 és 13 között kerül sor Budapesten. Az esemény közösségi oldalán 3x3 óra tömény izgalom címmel vezette fel a pontos menetrendről beszámoló hírt. A három nap során összesen 28 döntőt rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen, esni sehol sem fog. A Dunántúl északnyugati felén többfelé a déli szelet kísérhetik élénk lökések. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
4: A málna.
3: És melyik a legízesebb?
4: A szamóca.
3: És melegben a legjobb szomjoltó?
4: A citrusmix.
3: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
5: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 98.8. Ráthangolva.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pöröskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ézes, házias Pöröskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Vegenyzeri menetrend lép életbe. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend. Levegő minőségi méréseket végeznek Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a Gyese. Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon. A nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára pedig Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedde 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Bogács Mónika információi következnek.
6: Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítőpontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenddel a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely csütörtökön 8 és 16 óra, pénteken 8 és 11 óra, hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökség Központ, amely csütörtökön 10 és 15.30, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a betérőket. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.
5: Levegő minőségi méréseket végeznek Vasvár 4 pontján a napokban. Az eredmények várhatóan 10 napon belül készülnek el, közölte a Vasvári Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a csónakázótónál a fürdő területén, a piac téren és a kilátónál is mértek. Az önkormányzat az adatok beérkezése után a lakosságot is tájékoztatja majd az eredményekről. Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista. A Délvasi Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista pénteken. A hangverseny műsorában mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. Először a Covid idején adott koncertet a helyi egyesülettel összefogva, egyfajta bál a katedrálisban a szabad ég alatt. Azóta évről évre visszajár a Hegyháti faluban műsorával, nyilatkozta Rákász Gergely.
7: A Szívügyünk Olaszfa Egyesülettel abban egyeztünk meg, hogy van egy csodálatos nagy mező az ő templomuk mellett, és oda fölépítenek egy szalmabála arénát, és abban mi székeket viszünk, színpadot viszünk, hangosítást, fényeket, mindent viszünk ahhoz, hogy a csillagos égbolt alatt ez egyébként plusz egy óriási élmény legyen, és az első éven egy 200 fős arénát építettünk, ami hetek alatt megtelt. Rotáltunk, hogy hát most üssük-e ki az oldalát, hogy még emberek elférjenek, annyira népszerű volt. Már egy 500 fős arénát építünk, és ez is hetek alatt megtelik, és ez egy 500 fős faluk, ez olyan izgalmas, és olyan szép eseménye lett a nyárnak, hogy az ország minden tájáról jönnek. Ráadásul ez egy olyan esemény, hogy nem csak egyszerűen koncert van, hanem miután végeztünk, a koncerttel utána van egy utcabálnak nevezzem, VIP fogadásnak mondjam, nehéz definiálni.
5: Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel. Magyar Péter szerint Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal. A miniszterelnök közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, kiemelte, történelmi döntést hozott az országgyűlés. Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádió kapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, a vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna. Tavaly 355 ezer gyerek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a II. Világháború óta. Az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról, hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában. 2025-ben 3,9%-kal kevesebb gyerek született, mint a megelőző évben. A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma.
4: Sporthírek.
5: Jelentős változásokkal rajtol a labdarúgó bajnokság. Hat csoportban összesen 81 csapat részvételével kezdődik meg. Augusztus 15-16-án a Vasvár megyei amatőr labdarúgó bajnokságok 2026-27-es idénye. A nyári átalakulások nyomán a megyei első osztály létszáma a tavalyi 12-ről 10 csapatra csökkent, a bajnok Király SE az MB3-ba jutott fel, míg a Haladás együttes a Csepreggel történt összeolvadást követően már csepregi színekben folytatja a szereplését.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen, esni sehol sem fog. A Dunántúl északnyugati felén többfelé a délies szelet kísérhetik élénk lökések. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

készül az Oasis nagy visszatéréséről. A koncert dokumentum a legendás brit zenekar friss turnéját követi végig exkluzív kulisszák mögötti jelenetekkel. A produkció különlegessége, hogy több mint 25 év után új közös interjúkat is láthatunk benne. Liam és Noel Gallagher részvételével. Az elmúlt időszakban bizony volt jó néhány év, amikor nem is nagyon álltak szóba egymással. A koncertsorozat persze most mindent megváltoztatott. A szeptemberben érkező dokumentumfilm nem csak a turnéra koncentrál majd, hanem arra is, mi hatással van az Oasis zenéje a különböző generációkra.

extrém hőség érkezett megint, emiatt a katasztrófavédelem is figyelmeztetést adott ki. A hatósága már életbe lépett riasztás miatt fokozott óvatosságra int mindenkit. Azt írják, hogy a nagy melegben fontos a rendszeres folyadék.

0: Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr a rezredes.
1: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
2: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
4: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
5: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
6: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
7: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Reklámot hallottak! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

segítik a munkát egy siófoki szállodában. Az új technológiát a Hotel Azurban tesztelik. Robotok segítenek takarítani, felszolgálni, és még a vendégek tájékoztatásából is kiveszik a részüket. A szálloda vezetése szerint az automatizált eszközök elsősorban a munkaerő hiány enyhítését szolgálják, ám a vendégek körében hatalmas sikert aratnak az idei nyáron. A robotok egyelőre tesztüzemben működnek a siófoki hotel.

Javában zajlik már a Művészetek Völgye fesztivál sorozat, egészen vasárnap estig kínál Kapolcs és térsége különböző programokat. Új generáció is megjelenik a völgyben, a Talentum Hungaricum udvar az, ami ennek teret ad. Idén először nyitotta meg kapuit ez a helyszín, a fiatal művész generáció egyik legfontosabb bemutatkozási tere lesz ezentúl. Ezt ígérik a szervezők. Az új udvarban a jazz, világzene, könnyűzene, a kortárs tánc és néptánc egyaránt feltűnik majd. A panoráma színpadon pedig a legnagyobb nevek, mint mindig ezúttal is. Ma este például a Blaha Louisiana koncertezik Kapolcson.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hőség veszélyére figyelmeztet a vasi katasztrófa védelem. Élelmiszer osztást szervez a Körmendi Caritas. 15 szállodahajó várakozik a Dunán az alacsony vízállás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség veszélyére figyelmeztet a vasi katasztrófa védelem. Extrém forróság érkezett, emiatt figyelmeztetést adott ki a vasi katasztrófa védelem is. A hatósága a harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra int. Mint írják, a nagy melegben fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, több pihenés és az otthonok megfelelő árnyékolása. Azt kérik, hogy különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A megyei igazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a bárki által igénybe vehető vasi légkondicionált helységek listája a katasztrófa védelem honlapján elérhető. Élelmiszerosztás szervez pénteken a Körmendi Caritas. Áruházi élelmiszerosztás szervez pénteken a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Az élelmiszer osztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, a Szent Erzsébet plébánia a Damjanics utca felőli bejáratánál. A Caritas arra kéri az érkezőket, hogy az élelmiszerek elszállításához vigyenek magukkal táskát, szatyrot. A résztvevők reményei szerint az adományok ezúttal is segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben élő családoknak és egyedülállóknak. Várják a közvilágítási hálózaton észlelt hibák bejelentését. A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal arra kéri a lakosságot, hogy a város közvilágítási hálózatán észlelt hibákat a hivatal műszaki irodáján jelentsék be. A bejelentések a hivatali nyitvatartás időben személyesen vagy telefonon is megtehetők, de a városfejlesztés@körmend.hu e-mail címen elektronikus úton bármikor beküldhetőek. Péntekig tart a jótékonysági licita a Szent Gotthárdi árván maradt kislányok számára. Jótékonysági licitát hirdetett Varga Márk, a Sárvár FC utánpótlás edzője, egy Szoboszlai Dominik által dedikált magyar válogatott mezre. A kezdeményezés célja, hogy támogatást gyűjtsenek annak a három Szent Gotthárdi kislánynak, akik a közelmúltban egy balesetben elvesztették mindkét szülőjüket. A licitre felajánlott mez eredeti hivatalos magyar válogatott mez, amelyet a válogatott csapatkapitánya írt alá. A jótékonysági árverés pénteken 23 óráig tart, nyilatkozta Varga Márk.
2: A balesetet követő pár nap én is olvastam a neten, Facebookon a hírt, és abban a pillanatban tudtam, hogy cselekednem kell, hiszen hasonló korú gyerekkel foglalkozom nap mint nap, és így még jobban szíven ütött a történtek. Szoboszlai Dominik által aláírt eredeti válogatott labdarúgó mezt ajánlottam fel, ami a falamat díszítette. Nagyon sokan megosztották, nagyon sok reakció jött rá. Most sem gondoltam volna, hogy ennyien fogják megosztani és ennyien fogják látni. Több híresebb, nagyobb ember is megosztotta és eljutott hozzá, és már 1,5 millió forintnál tartunk, ami számomra lenyűgöző. Amást a webshopon, az eredeti webshopról vásároltam az MLS-nek a webshopjáról, és van egy kedves ismerősöm a közelben, mint a környéken, és a kis táptakként dolgozik a válogatottnál, és vele sikerült aláírattatnom, és neki köszönhetően több mez is diszkreti a falamat, abban a szerencsés helyzetben vagyok, viszont úgy döntöttem, hogy segítenem kell, így egyet szerettem volna felajánlani.
1: Vádat emeltek egy vonaton történt rablási kísérlet ügyében Vas vármegyében. A vád szerint a férfi a Keszthely és Szombathely között közlekedő vonaton támadt rá egy utasra, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vád utas sértett mellé ült, majd pénzt kért tőle, miután az nem adott, ököllel arcon ütötte. A sértetnek sikerült a vasúti kocsi előterébe kitolni a támadót, majd bezárta az ajtót és értesítette a rendőrséget. A vádlott a celldömölki állomáson leszállt a vonatról, ott a rendőrök elfogták, az ügyben a Sárvári járásbíróság dönt. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Több mint 200 spanyol területet nyilvánított a katasztrófa sújtotta övezetté. A spanyol kormány ülésén több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtott övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak az országban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek, Madrid, Kasztília és Valencia tartományokban, valamint ide sorolták az andalúziai Los Gallardost, ahol két héttel ezelőtt 13 ember vesztette életét az erdőtűzben. A 14. áldozat halálát kedden közölte a kórház.
0: Sporthírek.
1: Elkészült az atlétikai világdöntő menetrendje, amelyre szeptember 11 és 13 között kerül sor Budapesten. Az esemény közösségi oldalán 3x3 óra tömény izgalom címmel vezette fel a pontos menetrendről beszámoló hírt. A három nap során összesen 28 döntőt rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen, esni sehol sem fog. A Dunántúl északnyugati felén több felé a délies szelet kísérhetik élénk lökések. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Több mint 300 millió dollárért adta el zenei katalógusát a Red Hot Chili Peppers. A banda óriási üzletet kötött a Warner Music vállalattal. A megállapodás 13 stúdióalbumot érint. Nem ez az első nagy üzletük, 5 éve már a kiadói jogaikat is eladták, körülbelül 150 millióért. A szakmai lapok szerint a Peppers dalai évente nagyjából 26 millió dolláros bevételt termelnek, így a zenekar katalógusa ma is az egyik legértékesebb a rock világában. A Warner számára pedig különösen fontos lehet ez a megállapodás, hiszen a legendás csapat több ikonikus albuma is náluk jelent meg már a 90-es évektől kezdve.

99.8 Körmend rádiója, rád hangolva.

0: Május végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
1: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhi.
0: Szavazni tehát még ebben a hónapban, azaz holnap estig lehet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hivatalos honlapján.
2: Mindjárt folytatjuk. 99.8.

0: Paketapont, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
2: Reklámot hallottak.
3: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Ez a Város Rádiója csütörtökön délelőtt. Hőguta fenyegeti a házi kedvenceket is ilyenkor a forróságban. Nem csak mi lehetünk rosszul, így soha ne hagyjuk a kedvenceinket a tűző napon kikötve, vagy akár kocsiba zárva. Erre figyelmeztetnek rendszeresen az állatvédők. A hazánkat sújtó hőség miatt ezekben a napokban sokkal jobban oda kell figyelnünk a házi állatainkra. Fennállhat annak a veszélye, hogy a kutyák is hőgutát kapjanak, ez tüdődémához vagy a szívizomzat és a központi idegrendszer károsodásához is vezethet. Ha gyanús tüneteket észlelünk, akkor azon a szakemberhez kell fordulnunk. Ezt javasolja Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke.
1: Mindenképpen nagyon fontos az, hogy friss víz folyamatosan legyen az állataink előtt, illetve hogy valamilyen módon hűvösre tudjanak félrevonulni. Rosszabb esetben ez egy fa árnyéka, a házfal melletti rész, vagy egy pince is jó ilyen célra, de mi állatvédők mindenképpen azt ajánljuk a kutya és cica tartóknak, hogy vigyék be magukkal a házba a jószágokat, és ott biztosítsanak neki szobahőmérsékletet. Igazából ez a legpraktikusabb a kutyusoknak is, cicáknak is.
0: Mire figyeljünk még? Nyilván ilyenkor ne nagyon sétáltassunk, ugye?
1: Igen, akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak. Napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, füves területen menjünk, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet.
0: Mi az, amikor esetleg gyanút foghatunk, hogyha ha nem iszik a kedvencünk, vagy túlságosan liheg, vagy mi az, ami természetes, és mi az, aminél már tényleg gyanakodjunk?
1: Hát itt elsősorban az erős lihegés, a szédőgés, ami mutatja, hogy esetleg hőgutája van a kutyusnak. Ilyenkor, vagy ha gyorsan el tudunk jutni állatorvoshoz, akkor menjünk el állatorvoshoz, de akár egy vizes hűtés, a végtagok hűtése, a fej hűtésével lehet legjobban lehozni az állatoknak a testhőmérsékletét. És utána, ha ez sikerül, akkor is mindenképpen vigyük el állatorvoshoz egy ellenőrzésre.
0: Ott a szombathelyi központban, az állatotthonban mit tesznek ilyenkor, mire figyelnek, hogyan vészelik át ezt az időszakot?
1: Nekünk nagyon szerencsés helyünk van, egy erdős területen van a menhely, de emellett is nagyon sok árnyékoló ponyva van kifeszítve a kennelek fölött, illetve minden kennelben van ilyen kis kagyló, homokozó, megtöltve vízzel.
0: Ilyen forróságban gyakran felmerül, hogy még véletlenül se hagyjunk autóba, vagy esetleg kikötve valahol kutyát, se macskát, sőt, még embert sem, hiszen pillanatok alatt felforrósodhat egy jármű belseje is.
1: Nagyon remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet, hiszen pillanatok alatt nagyon fölmelegszik az autó, és szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk meg, bármelyik pillanatban véletlenül, ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat.

0: házi kedvenceinkről beszélgetünk, kaptunk már néhány jó tanácsot a hőség idejére Vértesi Andrától, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnökétől, aki itt van velünk továbbra is a vonalban. A szervezet most több alkalommal is közzétett egy felhívást, ebben elsősorban kölyök, cicák részére gyűjtenek. Miért és mire van most szükség?
1: Borzalmas mennyiségű kis cica van. Az állatvédők számára a legnagyobb segítség az lenne, hogyha az emberek végre felelősséget vállalnának a cicáikért, és a lehető legnagyobb mennyiségben ivartalanítanának, mert tényleg kezelhetetlen létszámú kis cica van. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy az egyesületi ügyeleti telefonra naponta 20-30, néha akár 40 kis cicát is szeretnének bejelenteni, leadni. Nincs annyi olyan menhelyi kapacitás, amivel ezt akár egy napot is bírni lehetne. Amíg tudtuk, addig fogadtuk a cicákat, sajnos hetek óta mindenkit el kell utasítanunk, ami nekünk is nagyon rossz, meg hát természetesen a kis cicáknak is, sajnos nem megy több. Próbálunk gyűjteni mi is állateledel cica, kutyakaját, kölyök, kutyák is vannak nálunk. Minden ilyen segítség állateledel jól jön.
0: Mi az, ami konkrétan jól jön? Tehát kimondottan fiatal cicáknak és kutyáknak?
1: Igen, pontosan. Kölyök cica és kölyök kutya, akár száraz, akár nedves eledel. Per pillanat ez lenne a legnagyobb segítség. Tavasszal születnek, és ez a nyár eleje időszak az, amikor a kis cicák elindulnak, felfedezik a világot, elmennek a szomszédig, akár ki az utcára, bemásznak autókba, szerintem nagyon jellemző az, hogy bemásznak autókba, akár utánfutóba, de akár a karosszériába, és itt-ott-ott parkolókba vagy utakon kipotyognak. És ezért találnak az emberek itt-ott-ott és parkolókba, nagyon áruházparkolókba nagyon jellemzően kis cicákat.
0: Ivartalanítással kapcsolatosan azért időnként hallunk akciókról, jelenleg nem fut egy ilyen projekt sem.
1: Éppen fut ilyen akció, úgyhogy aki szeretne nőstény cicák és szukakutyák részére, van jelenleg ivartalanítási akciónk. Nálunk kell jelentkezni. E-mailbe, messenger üzenetbe, telefonon, és már is mondjuk a tudnivalókat. Azt szoktuk kérni, hogy olyan emberek jelentkezzenek, akik tényleg más módon nem képesek megoldani az ivartalanítást.
0: Ezzel kapcsolatban is további infókhoz lehet jutni a szervezet hivatalos oldalain. Az egyik ezek közül a Facebook, ahol az Állatvédők Vasi Egyesületét keressék.

0: 98 Körmendefem. A napslágere.
1: Visszatért Celine Dion. A kanadai díva betegségét követően 6 év kényszerpihenő után jelentette be európai rezidenciáját Párizsban, ahol 16 koncertet fog adni az ősz folyamán. A koncertjegy elővételre több mint 9 millióan regisztráltak, ez pedig bizony új csúcs a franciaországi jegyértékesítésben, még Taylor Swiftet is sikerült megelőzni ezzel. A visszatérés nem lenne teljes egy vadonatúj francia nyelvű ballada nélkül, amely a Dansons címet kapta, és amit a régi közreműködő társa Jean-Jacques Goldman írt a számára, vele a világ legnagyobb példányszámban elkelt francia nyelvű albumát jegyzi. Celine Dion, aki egyébként a világ egyik legtöbb korongját eladó női előadója, több mint 260 millió elkelt példánnyal.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
2: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
1: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
2: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap happartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
1: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
2: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a La Terrazzán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
1: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
2: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse La Terrazzáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
1: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
2: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
1: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
2: Mindenképpen happarti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Vegenyzeri menetrend lép életbe. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend. Levegő minőségi méréseket végeznek Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a Gyese. Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon. A nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára pedig Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Pogács Mónika információi következnek.
4: Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenddel a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely csütörtökön 8 és 16 óra, pénteken 8 és 11 óra, hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökség Központ, amely csütörtökön 10 és 15.30, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a betérőket. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot, hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.
3: Levegő minőségi méréseket végeznek Vasvár 4 pontján a napokban. Az eredmények várhatóan 10 napon belül készülnek el, közölte a Vasvári Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a csónakázótónál, a fürdő területén, a piac téren és a kilátónál is mértek. Az önkormányzat az adatok beérkezése után a lakosságot is tájékoztatja majd az eredményekről. Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista. A délvasi Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista pénteken. A hangverseny műsorában mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. Először a Covid idején adott koncertet a helyi egyesülettel összefogva, egyfajta bál a katedrálisban a szabad ég alatt. Azóta évről évre visszajár a Hegyháti faluban műsorával, nyilatkozta Rákász Gergely.
5: A Szívügyünk Olasz Egyesülettel abban egyeztünk meg, hogy van egy csodálatos nagy mező az ő templomuk mellett, és oda fölépítenek egy szalmabála arénát, és abban mi székeket viszünk, színpadot viszünk, hangosítást, fényeket, mindent viszünk ahhoz, hogy a csillagos égbolt alatt ez egyébként plusz egy óriási élmény legyen, és az első éven egy 200 fős arénát építettünk, ami hetek alatt megtelt. Rotáltunk, hogy hát most üssük-e ki az oldalát, hogy még emberek elférjenek, annyira népszerű volt. Már egy 500 fős arénát építünk, és ez is hetek alatt megtelik, és ez egy 500 fős falunk, ez olyan izgalmas, és ott olyan szép eseménye lett a nyárnak, hogy az ország minden tájáról jönnek. Ráadásul ez egy olyan esemény, hogy nem csak egyszerűen koncert van, hanem miután végeztünk, a koncerttel utána van egy utcabálnak nevezzem, VIP fogadásnak mondjam, nehéz definiálni.
3: Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel. Magyar Péter szerint Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal. A miniszterelnök közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, kiemelte, történelmi döntést hozott az országgyűlés. Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádió kapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, a vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna. Tavaly 355 ezer gyerek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a második világháború óta. Az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról, hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában. 2025-ben 3,9%-kal kevesebb gyerek született, mint a megelőző évben. A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma.
0: Sporthírek.
3: Jelentős változásokkal rajtol a labdarúgó bajnokság. A csoportban összesen 81 csapat részvételével kezdődik meg. Augusztus 15-16-án a Vasvár megyei amatőr labdarúgó bajnokságok 2026-27-es idénye. A nyári átalakulások nyomán a megyei első osztály létszáma a tavalyi 12-ről 10 csapatra csökkent. A bajnok Király SE az NB3-ba jutott fel, míg a Haladás együttes a Csepreggel történt összeolvadást követően már csepregi színekben folytatja a szereplését.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen, esni sehol sem fog. A Dunántúl északnyugati felén több felé a déli esszelet kísérhetik élénklökések. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a

továbbra is tarul az ABBA különleges koncertélménye. A londoni Voyage Show-t már 4 millióan látták. A produkcióban a legendás zenekar tagjai digitális avatárokként lépnek színpadra, mégis olyan élményt adnak, mintha élő koncerten lennénk. Sokan kétségek között fogadták a hírét ennek a tervezett koncertsorozatnak, aztán mégis bejött, úgyhogy igazuk volt a szervezőknek. Már 2022 óta fut ez a látványos show, és nem csak a régi rajongókat, hanem az új generációkat is megszólítja. Az ABBA zenéje pedig marad még a színpadon, folytatódhatsz az idei évben is Londonban ez a show.

0: indult a harmadfokú hőségriadó, egészen jövő hét elejéig lesz életben, és azt mondják a meteorológusok, hogy lehet, hogy ezt meg fogják hosszabbítani. Még mindig nem lehet látni ugyanis a forróság végét. A következő napokban különösen fontos, hogy rendszeresen fogyasszunk vizet. Ha lehet, ne mindenféle cukros italt, hanem tényleg tiszta vizet, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. Arra kérnek minket az egészségügyi szakemberek, hogy lehetőleg kerüljük a tűzőnapot napközben, a megerőltető fizikai munkát is lehetőség szerint, és emellett fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős hozzátartozókra, a szomszédainkra, hiszen bármikor bárkivel történhet most ebben a hőségben valami probléma, amit lehet, hogy mi fogunk észrevenni, egy telefonhívás vagy egy rövid látogatás akár életet is menthet ebben a nagy melegben.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes.

0: Bölöskei, a családi szörp.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
2: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Baby.

0: Érdemes lesz a július végi éjszakákat az ég alatt tölteni. Látványos parádéval búcsúzik a hónap. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fogter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
1: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradónak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.

0: Duplájó, ahol a legjobbak kettőznek.
1: Nagyjából tavaly évvége óta hallgatjuk és szeretjük már Tolbay Reni Túsz című felvételét, amely a felszabadulásról szól, a női mindent elsöprő erőről, az én időről és arról, hogy mindenre képesek a hölgyek, akár egy szakítás után is, ezt maga az énekesnő fogalmazta meg így. Nos, elkészült ennek a slágernek az angol nyelvű változata, Good Without You címmel, hogy Tolbay Reni ezekkel a dallamokkal nemzetközi porondra is kiléphessen. Ezt a notát halljuk most. I'm gonna get

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
0: A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Élelmiszer osztás szervez a körmendi Caritas. 15 szállodahajó várakozik a Dunán az alacsony vízállás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Extrém forróság érkezett, emiatt figyelmeztetést adott ki a Vasi Katasztrófa Védelem is. A hatósága a harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra int. Mint írják, a nagy melegben fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, több pihenés és az otthonok megfelelő árnyékolása. Azt kérik, hogy különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A megyei igazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a bárki által igénybe vehető vasi légkondicionált helységek listája a katasztrófa védelem honlapján elérhető. Élelmiszerosztás szervez pénteken a körmendi Caritas. Áruházi élelmiszerosztás szervez pénteken a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja rászorulók számára. Az élelmiszerosztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, a Szent Erzsébet plébánia Damjanics utca felőli bejáratánál. A Caritas arra kéri az érkezőket, hogy az élelmiszerek elszállításához vigyenek magukkal táskát, szatyrot. A résztvevők reményei szerint az adományok ezúttal is segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben élő családoknak és egyedülállóknak. Várják a közvilágítási hálózaton észlelt hibák bejelentését. A körmendi közös önkormányzati hivatal arra kéri a lakosságot, hogy a város közvilágítási hálózatán észlelt hibákat a hivatal műszaki irodáján jelentsék be. A bejelentések a hivatali nyitvatartás időben személyesen vagy telefonon is megtehetők, de a városfejlesztés@körmend.hu e-mail címen elektronikus úton bármikor beküldhetőek. Péntekig tart a jótékonysági licita a Szentgotthárdi árván maradt kislányok számára. Jótékonysági licitát hirdetett Varga Márk, a Sárvár FC utánpótlás edzője, egy Szoboszlai Dominik által dedikált magyar válogatott mezre. A kezdeményezés célja, hogy támogatást gyűjtsenek annak a három szentgotthárdi kislánynak, akik a közelmúltban egy balesetben elvesztették mindkét szülőjüket. A licitre felajánlott mez eredeti hivatalos magyar válogatott mez, amelyet a válogatott csapatkapitánya írt alá. A jótékonysági árverés pénteken 23 óráig tart, nyilatkozta Varga Márk.
6: A balesetet követő pár nap én is olvastam a neten, Facebookon a hírt, és abban a pillanatban tudtam, hogy cselekednem kell, hiszen hasonló korú gyerekkel foglalkozom nap mint nap, és így még jobban szívem ütött a történtek. Szoboszlai Dominik által aláírt eredeti válogatott labdarúgó mezt ajánlottam fel, ami a falamat díszítette. Nagyon sokan megosztották, nagyon sok reakció jött rá, sem gondoltam volna, hogy ennyien fogják megosztani és ennyien fogják látni. Több híresebb, nagyobb ember is megosztotta és eljutott hozzá, és már másfél millió forintnál tartunk, ami számomra lenyűgöző. Amazt a webshopon, az eredeti webshopról vásároltam, az MLS-nek a webshopjáról, és van egy kedves ismerősöm a közelben, mint a környéken, és a kis táptakként dolgozik a vállalatnál, és vele sikerült aláírattatnom, és neki köszönhetően több mez is diszkreti a falamat, abban szerencsés helyzetben vagyok, viszont úgy döntöttem, hogy segítenem kell, így egyet szerettem volna felajánlani.
5: Vádat emeltek egy vonaton történt rablási kísérlet ügyében Vasvár megyében. A vád szerint a férfi a Keszthely és Szombathely között közlekedő vonaton támadt rá egy utasra, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádlott a sértett mellé ült, majd pénzt kért tőle, miután az nem adott, ököllel arcon ütötte. A sértettnek sikerült a vasúti kocsi előterébe kitolni a támadót, majd bezárta az ajtót és értesítette a rendőrséget. A vádlott a celldömölki állomáson leszállt a vonatról, ott a rendőrök elfogták, az ügyben a Sárvári járásbíróság dönt. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Több mint 200 spanyol területet nyilvánított a katasztrófa sújtotta övezetté. A spanyol kormány ülésén több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtott övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak az országban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek, Madrid, Kasztília és Valencia tartományokban, valamint ide sorolták az andalúziai Los Gallardost, ahol 2 héttel ezelőtt 13 ember vesztette életét az erdőtűzben. A 14. áldozat halálát kedden közölte a kórház.
4: Sporthírek.
5: Elkészült az atlétikai világdöntő menetrendje, amelyre szeptember 11 és 13 között kerül sor Budapesten. Az esemény közösségi oldalán 3x3 óra tömény izgalom címmel vezette fel a pontos menetrendről beszámoló hírt. A 3 nap során összesen 28 döntőt rendeznek.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen, esni sehol sem fog. A Dunántúl északnyugati felén többfelé a déli szelet kísérhetik élénk lökések. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
4: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Én vagyok a, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, kétszekeres, ahol jártam,

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vegenyzeri menetrend lép életbe. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend. Levegő minőségi méréseket végeznek Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a Gyese. Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon. A nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára pedig Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenden a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely csütörtökön 8 és 16 óra, pénteken 8 és 11 óra, hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökség Központ, amely csütörtökön 10 és 15.30, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a betérőket. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot, hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.
1: Levegő minőségi méréseket végeznek Vasvár 4 pontján a napokban. Az eredmények várhatóan 10 napon belül készülnek el, közölte a Vasvári Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a Csónakázótónál, a fürdő területén, a piac téren és a kilátónál is mértek. Az önkormányzat az adatok beérkezése után a lakosságot is tájékoztatja majd az eredményekről. Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista. A Délvasi Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista pénteken. A hangverseny műsorában mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. Először a Covid idején adott koncertet a helyi egyesülettel összefogva, egyfajta bála katedrálisban a szabad ég alatt, azóta évről évre visszajár a Hegyháti faluban műsorával, nyilatkozta Rákász Gergely.
3: A Szívügyünk Olasz Egyesülettel abban egyeztünk meg, hogy van egy csodálatos nagy mező az ő templomuk mellett, és oda fölépítenek egy szalmabála arénát, és abban mi székeket viszünk, színpadot viszünk, hangosítást, fényeket, mindent viszünk ahhoz, hogy a csillagos égbolt alatt ez egyébként plusz egy óriási élmény legyen, és az első éven egy 200 fős arénát építettünk, ami hetek alatt megtelt. Rotáltunk, hogy hát most üssük-e ki az oldalát, hogy még emberek elférjenek, annyira népszerű volt. Már egy 500 fős arénát építünk, és ez is hetek alatt megtelik, és ez egy 500 fős falunk, ez olyan izgalmas, és ott olyan szép eseménye lett a nyárnak, hogy az ország minden tájáról jönnek, ráadásul ez egy olyan esemény, hogy nem csak egyszerűen koncert van, hanem miután végeztünk, a koncerttel utána van egy utcabálnak nevezzem, VIP fogadásnak mondjam, nehéz definiálni.
1: Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel. Magyar Péter szerint Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal. A miniszterelnök közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, kiemelte, történelmi döntést hozott az országgyűlés. Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádió kapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszincendi Romulus azt írta, a vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna. Tavaly 355 ezer gyerek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a II. Világháború óta. Az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról, hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában. 2025-ben 3,9%-kal kevesebb gyerek született, mint a megelőző évben. A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma.
0: Sporthírek.
1: Jelentős változásokkal rajtol a labdarúgó bajnokság. A csoportban összesen 81 csapat részvételével kezdődik meg augusztus 15-16-án a Vasvár megyei amatőr labdarúgó bajnokságok 2026-27-es idénye. A nyári átalakulások nyomán a megyei első osztály létszáma a tavalyi 12-ről 10 csapatra csökkent, a bajnok Király SE az MB3-ba jutott fel, míg a Haladás együttes a Csepreggel történt összeolvadást követően már csepregi színekben folytatja a szereplését.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen, esni sehol sem fog. A Dunántúl északnyugati felén többfelé a déli szelet kísérhetik élénk lökések. Fokozódik a kánikula, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: vagyok, itt vagyok, szép napot mindenkinek.
1: Kicsit elcsúsztam a délutáni beköszönéssel, de itt vagyok, Tóth Cili, az éterben, és egészen 5-ig leszek itt önökkel. Ma is azok jó kis érdekességeket, hasznos infókat, programajánlózunk is, úgyhogy érdemes lesz mindenképpen fülelni és velem tartani. Na meg persze, itt szólnak a térség legjobb zenéi, úgyhogy Paul Russell és Sweetie tavalyi közöse a That Girl után, Diplo és Amo érkezik, valamint a Get It Right. Jó rádiózást mai délutára is!

0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Közlekedési információk.
1: Az autósoknak még a kora délutánban ma is érdemes fokozott óvatossággal és nagyobb körültekintéssel autózni itt a térségben, ugyanis a 86-oson továbbra is jelzőrös forgalomirányítás van Szombathely Petőfi telepnél, hiszen itt építési munkálatok lassítják a haladást, érdemes alternatív útvonalon közlekedni, hiszen jelentősen megnőhet a délutánban a menetidő ezen a szakaszon. Ahol pedig még biztosan forgalomkorlátozás van a térségben, legfőképpen kasszálási munkálatok miatt az Rába hídvég Kisúnyom összekötő út, a Vasvár Hegyhátsál összekötő út, illetve a Püspök Molnári Vasszécsény összekötő út, itt biztosan kasszálás lassítja a haladást, félpályás útzár mellett dolgoznak a magyar közút szakemberei. Vasvár térségében pedig az állomáshoz vezető úton szintén félpályás zárás van érvényben, itt útkarbantartási munkálatokat végeznek a szakemberek. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam és látom, ha önök is látnak valamit az utakon, vagy akár a trafipaxot, azt mindenképpen küldjék el, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra is, persze egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

hőség, vigyázzunk magunkra. Körmenden a délutáni órákban 36 fok körül alakul a hőmérséklet, így nem véletlen, hogy már tegnap óta érvényben van a hőségriasztás. Ilyenkor különösen fontos a bőséges folyadék fogyasztás, lehetőleg vízzel a tűzőnap kerülése délután 3 óráig, valamint a könnyű világos ruházat viselése. Gyermekeket vagy házi állatot autóban egyáltalán ne hagyjunk, ha pedig tehetik, akkor mindenképpen figyeljenek az egyedül élő idősekre is, és az utakon is vezessenek óvatosabban, hiszen a nagy meleg a koncentrációt is csökkenti. Emellett részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot is, így augusztus 1-e szombat este 10 óra, és augusztus 2-a vasárnap reggel 6 óra közt a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek az ország közútjain. A forgalom korlátozás augusztus 1-én szombaton délután 3 és este 10, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra közt továbbra is érvényben van, úgyhogy nem kell meglepődni, ha éjszaka több kamion jár az utakon. Szóval fokozódik a meleg, vigyázzanak magukra önök is. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something.

0: Érkezik az első óránknak a vége, Lakosi Gabi is hozza a legfontosabb híreket, infokat 2-kor, én pedig jövök majd vissza a délután második órájával, ahol vendégem lesz, mégpedig Kisrákos polgármestere Subosics Gábor, hiszen az előttünk álló hétvégén, jobban mondva már holnap, startol a második Kisrákosi Fesztivál. Erről fogunk beszélgetni, egy kis kedvcsinálót hozunk a programokhoz, ám már nagyon meleg lesz, de ez ne riasszon vissza senkit, érdemes lesz ellátogatni az őrségi kis településre is, tehát a következő órában is tartsanak velünk.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Élelmiszer osztást szervez a Körmendi Caritas. 15 szállodahajó várakozik a Dunán az alacsony vízállás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Extrém forróság érkezett, emiatt figyelmeztetést adott ki a Vasi Katasztrófa Védelem is. A hatósága a harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra int. Mint írják, a nagy melegben fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, több pihenés és az otthonok megfelelő árnyékolása. Azt kérik, hogy különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A megyei igazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a bárki által igénybe vehető vasi légkondicionált helységek listája a Katasztrófa Védelem honlapján elérhető. Élelmiszerosztás szervez pénteken a Körmendi Caritas. Áruházi élelmiszerosztás szervez pénteken a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Az élelmiszerosztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, a Szent Erzsébet plébánia Damjanics utca felőli bejáratánál. A Caritas arra kéri az érkezőket, hogy az élelmiszerek elszállításához vigyenek magukkal táskát, szatyrot. A résztvevők reményei szerint az adományok ezúttal is segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben élő családoknak és egyedülállóknak. Várják a közvilágítási hálózaton észlelt hibák bejelentését. A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal arra kéri a lakosságot, hogy a város közvilágítási hálózatán észlelt hibákat a hivatal műszaki irodáján jelentsék be. A bejelentések a hivatali nyitvatartás időben személyesen vagy telefonon is megtehetők, de a városfejlesztés@körmend.hu e-mail címen elektronikus úton bármikor beküldhetőek. Péntekig tart a jótékonysági licita a Szent Gotthárdi árván maradt kislányok számára. Jótékonysági licitet hirdetett Varga Márk, a Sárvár FC utánpótlás edzője, egy Szoboszlai Dominik által dedikált magyar válogatott mezre. A kezdeményezés célja, hogy támogatást gyűjtsenek annak a három Szent Gotthárdi kislánynak, akik a közelmúltban egy balesetben elvesztették mindkét szülőjüket. A licitre felajánlott mez eredeti hivatalos magyar válogatott mez, amelyet a válogatott csapatkapitánya írt alá. A jótékonysági árverés pénteken 23 óráig tart, nyilatkozta Varga Márk.
3: A balesetet követő pár nap én is olvastam a neten, Facebookon a hírt, és abban a pillanatban tudtam, hogy cselekednem kell, hiszen hasonló korú gyerekkel foglalkozom nap mint nap, és így még jobban szíven ütött a történtek. Szoboszlai Dominik által aláírt eredeti válogatott labdarúgó mezt ajánlottam fel, ami a falamat díszítette. Nagyon sokan megosztották, nagyon sok reakció jött rá. Most sem gondoltam volna, hogy ennyien fogják megosztani és ennyien fogják látni. Több híresebb, nagyobb ember is megosztotta és eljutott hozzá, és már 1,5 millió forintnál tartunk, ami számomra lenyűgöző. Amást a webshopon, az eredeti webshopról vásároltam az MLS-nek a webshopjáról, és van egy kedves ismerősöm a közelben, mint a környéken, és a kis táptakként dolgozik a válogatottnál, és vele sikerült aláírtatnom, és neki köszönhetően több mez is diszkreti a falamat, abban a szerencsés helyzetben vagyok, viszont úgy döntöttem, hogy segítenem kell, így egyet szerettem volna felajánlani.
2: Vádat emeltek egy vonaton történt rablási kísérlet ügyében Vas vármegyében. A vád szerint a férfi a Keszthely és Szombathely között közlekedő vonaton támadt rá egy utasra, közölte a Vasvármegyei Főügyészség. A vádlott a sértett mellé ült, majd pénzt kért tőle, miután az nem adott, ököllel arcon ütötte. A sértettnek sikerült a vasúti kocsi előterébe kitolni a támadót, majd bezárta az ajtót és értesítette a rendőrséget. A vádlott a celldömölki állomáson leszállt a vonatról, ott a rendőrök elfogták, az ügyben a Sárvári Járásbíróság dönt. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Több mint 200 spanyol területet nyilvánított a katasztrófa sújtotta övezetté. A spanyol kormány ülésén több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtott övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak az országban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek, Madrid, Kasztília és Valencia tartományokban, valamint ide sorolták az andalúziai Los Gallardost, ahol két héttel ezelőtt 13 ember vesztette életét az erdőtűzben. A 14. áldozat halálát kedden közölte a kórház.
1: Sporthírek.
2: Elkészült az atlétikai világdöntő menetrendje, amelyre szeptember 11 és 13 között kerül sor Budapesten. Az esemény közösségi oldalán 3x3 óra tömény izgalom címmel vezette fel a pontos menetrendről beszámoló hírt. A három nap során összesen 28 döntőt rendeznek.
1: Időjárás jelentés.
2: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 37 fokos forróságra van kilátás.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8 hullám hosszán, 3 perccel vagyunk, 4:30 előtt, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, illetve velünk, hiszen ebben az órában stúdiónk vendége Súposics Gábor, Kisrákos polgármestere, akivel a hétvégi imáron második Kisrákos Fesztivál lesz a témánk, úgyhogy érdemes lesz a készülékek mellé tapasztani a füleket, hiszen nagyon jó kis programokat kínálnak az őrségi települése látogatóknak, úgyhogy erről lesz szó tehát ebben az órában. A zenék sorában pedig most még előtte Bagosi Brothers Company, valamint Phil Collins egy-egy sikerét hallgatjuk meg. Ezt szól nálunk most ráthangolva. Ivy

0: előttünk álló hétvégé július 31-én és augusztus első napján, szombaton, Kisrákoson, immáron második alkalommal egy izgalmas fesztivál kerül megrendezésre, számos érdekes programmal, amelyben például főzőverseny is lesz, bagolytúra, motoros túra, természetesen kulturális programok is színesítik majd a kínálatot, de mindenről, illetve magáról az egész fesztiválról a település első emberes Pozsics Gábor fog nekünk beszélni, akit itt köszöntök a stúdióban. Szia Gábor! Mi a helyzet Kisrákoson?
1: Sziasztok, én is sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Hát Kisrákos Fesztivál, igen. Pénteken, azaz július 31-én indul a program, ahol is a gyerekek lesznek a középpontban, 10 órától biztonság két keréken jelszóval indul egy ilyen kis ügyességi verseny, megmérettetés a gyerekek számára, mint ügyességileg, mint pedig gondolkodásilag, ahol tesztlapok is lesznek a gyerekeknek, amiben segítkezik nekem a helyi lakos, aki sokak számára szerintem ismert ember lehet, Unger József. Ő készül itt a tesztlapokkal, illetve egy kis ügyességi fortélyokkal, oktatással. Majd lezajlik ugye a kerékpáros ügyességi verseny. A főzőverseny veszi kezdetét, ahova változatosan jelentkeztek be, akik közt van mesterszakács, háziasszony, természetesen polgári kis család anyuka és apuka, akik együtt próbálnak majd valami finomságot készíteni. Itt a fő cél az egészséges életmódra való buzdítás lesz. Aztán este 19 órai kezdettel a bagolytúra kerül megindításra, ahova viszont eddig még nem volt rá példa, de 17 csapat jelentkezett, 10 állomás van, titok végül is az egész. Annyit elárulhatok, hogy körülbelül ilyen 3 és 3,5 km hosszú lesz a szakasz, úgyhogy eléggé az éjszakába fog nyúlni a beérkezés. Az eredmény hirdetés az szombaton 12 óra után várható, mind a 3 program keretében. Egy új dologra is lehetőség van, az önkormányzat udvara melletti füves területen sátrazási lehetőség van, amire be is jelentkeztek már több motoros, hogy már péntek este jönni fognak, úgyhogy nyitott a porta, falusiasan mondva, nyitott a porta, tehát bátran lehet jönni, jelentkezni, hely van, úgyhogy nyugodtan jöjjenek. Motorosok is meg, aki sátrazni kívánna, vagy sátrazni szeretne.
0: Holnap veszi tehát kezdetét a második Kisrákos Fesztivál, ahogy azt már hallhattuk, izgalmas megmérettetések, remek programok és igazi közösségi élmények várják a látogatókat. Engem bevallom, a sátrazás lehetősége is egészen felcsigázott, ráadásul most éppen a csillaghullások időszakát éljük, úgyhogy akár egy hullócsillagos nyárestével is összeköthető a fesztiválozás. Most azonban tartunk egy rövid szünetet, aztán visszatérünk és megnézzük, hogy milyen programokkal készülnek a szervezők. A szombati napra maradjanak velünk itt a Körmend FM-en.
2: Oh shit, no. Oh, man, set a label. Set a label.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Körmend FM stúdiójának vendégével, Subasics Gáborral, Kisrákos polgármesterével. Az előző percekben már szó esett arról, hogy Kisrákos Fesztivál indul a holnapi nap. Péntek este bagolytúra, a főzőverseny, illetve gyerekeknek szervezett kétkeréken biztonságban programról is hallhatunk bővebben.
1: Most pedig lapozunk egyet a képzeletbeli programfüzetben. Mivel várjátok szombaton az érdeklődőket, a kilátogatókat Kisrákoson?
2: Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál, a megnyitóval, ahol a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. Ott sem szeretném már árulni, hogy mi lesz az úti cél. Annyit tudok elmondani, hogy egy 60 kilométeres túra. Sok jelentkező van a túrára már most, úgyhogy várjuk őket sok szeretettel.
1: És aki szeretne esetleg még a helyszínen csatlakozni, azt tud?
2: Persze, természetesen az be tud csatlakozni a helyszínen is. Aztán a motorokhoz kapcsolódóan, ha a motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, ebédidő lesz, aztán egyéb kulturális programok, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálogurító verseny, kötélhúzás, lyukaskalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni. Mindenek természetesen díja lesz. Egy időben ugye délután már indul is a motocross bemutató. Osztrák motorosok jönnek veterán motorokkal, és fel lesz nekik építve egy pálya, amin ilyen ügyességi feladatokat fognak végrehajtani. Valamint a buszfordulóban gyerekjárat címszóval, nem tudom, sokaknak ez mond-e valamit.
1: Igen, ismerjük itt Körmenden is.
2: Épített járgányokkal Györke Szilárd fog majd segítkezni a fesztivál alkalmával. Lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren két kiállítás lehet látható. Az egyik az Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület által megalkotott kiállítás, ami szeptember 1-ig látogatható, valamint Sütő Gábor és Sütő Zoltán vasútmodell kiállítása, ami szintén egésznapos látogatással bír. A sportpálya mellett lévő területen lesz a Magor IASZ Egyesület által egy IASZ bemutató, ki lehet próbálni az íjallövést, meg mindenféle korhű jelmezbe lesznek beöltözve. Esti programként érkezik majd hozzánk a Triász együttes, ami a nap időzeles fénypontja lesz. Az egésznapos hangosításról, valamint a jókedvről a Gabriel Music Company gondoskodik, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint kicsit más jellegű tánccal az Albatrosz TSE, az Zalaegerszegről, ők fognak egy szép is műsort adni nekünk.
0: Motoros túra, közös ebéd, látványos motocross bemutató, ügyességi játékok, íjászat, habparti, kiállítások és esti koncert, hát a szombati program kínálatra sem lehet panasz, garantáltan élménydús nap vár mind azokra, akik a hétvégén az Őrség felé veszik az irányt és ellátogatnak a Kisrákos Fesztiválra. Mi pedig most ismét tartunk egy rövid szünetet, de hamarosan visszatérünk és a fesztivál kulisszatitkairól is beszélgetünk. Maradjanak velünk!
3: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
4: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
5: Mi kell a jó vásárlásra?

0: vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
2: Reklámot hallottak.
3: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: A holnapi nappal indul a második Kisrákos Fesztivál. Erről beszélgetünk a Körmend FM stúdiójának vendégével, Subosics Gáborral, a település első emberével. Ahogy nézem itt a programokat, és ugye így érintetted, és én is láttam a plakáton, hogy például a polgármesteri hivatal udvarán lesz a kétkeréken biztonságban, említetted a sportpályát. Maga ez egy ilyen központi helyszín lesz, vagy több helyszínen lesznek a programok?
1: Több helyszínen lesznek a programok, és nyilván úgy vannak megalkodva, hogy időrendben ütközzenek egymással, ki lesz minden táblázva, és ugye mindenki kiválaszthatja magának a megfelelő érdeklődési kör keretében, hogy hova és mit szeretne megnézni, de effektíve próbáltuk úgy összeállítani a programokat, hogy ne legyen ütközés semmivel.
0: Ahogy néztem a szombati nap, azért valamelyest így a motorok köré van felépítve. Van-e ennek valami jelentősége?
1: A nagy titok ebben a második Kisrákos Fesztiválban, emberek számára, akik ismernek, nem titok, hogy ugye én is motorozok évek óta, és szerintem most jött el az idő, hogy azzal a csapattal, akikkel én együtt, lehet mondani, lógok, motorozok szabadidőmben, velük kitaláltuk, hogy alakítunk egy motoros baráti kört, és ennek az avatása is ugye a megnyitó alkalmával fog bekövetkezni. A motorok, hát igen, tehát szokták mondani, hogy a szegény ember vízzel főz. Én nem vagyok jártas sem a éttermi világban, sem szálláshelyen nem rendelkezek, még nem is értek ezekhez a dolgokhoz. Az ember próbálja azt a dolgot csinálni, amiben otthon érzi magát, és tudja is nagyon jó szinten művelni. Nem arra értem, hogy nagyon jó motorozok, mert nálam sokkal-sokkal jobban motoroznak emberek, hanem hát próbál az ember a köré építeni dolgokat, amihez ért. Azért vannak ez a motoros dolog. És azért nem falunap van nálunk, Kisrákoson, amióta én vezetem a községet, mert úgy gondolom, hogy ne csak a falunak szóljon ez a dolog, a fesztivál, hogy a faluért szóljon, hogy megismerjék, hogy végül is Kisrákos, az mitől Kisrákos, hogy Kisrákoson van mondjuk az Alpaka Panzió, Kisrákoson van mondjuk a mászófal, úgyhogy ilyen dolgokra gondolok, hogy bevonzzuk a külső személyeket, embereket, hogy ismerjék meg, hogy ebben az őrségi faluban kik is laknak, milyen módon laknak, és mivel foglalkoznak. Például itt gondolok a vasút kiállításra, hogy Sütő Gábor és fia Sütő Zoltán évek óta már, sőt évtizedek óta ezeket építgeti, újítgatja, és sok-sok ember ezt nem tudja. Valamint például azt sem tudják, hogy Kisrákoson van egy kája kiállítás, ami évek óta látogatható, és nagyon szuper kályhák találhatók felben, több mint 200 kályha mindenfajta országból, Németország, Ausztria, nyilván magyar kályhák is vannak, de így összességben szerintem nem sok hely van, ahol ennyi egybe látogatható lenne.
0: Színvonalas program kínálat mellett sok egyéb látnivaló is van a településen, ahogy azt hallhattuk az elmúlt percekben, viszont egy újabb rövid kis szünetre megyünk, aztán jövünk még vissza, hiszen holnap startol a második Kisrákos Fesztivál. Ez a témánk ebben az órában itt a 99.8-on.

0: Második kisrákos fesztivál startol holnap délelőtt 10 órakor az őrségi településen, két keréken biztonságban elnevezésű gyermekeknek szóló közlekedésbiztonsági vetélkedővel veszi kezdetét a fesztivál, aztán szombaton mondhatni a motoroké lesz a főszerep, de számos kísérő programmal is várják az ide látogatókat, lehet sátorozni, na meg persze sok-sok egyéb látnivaló is van a településen. Mindezekről már szó esett az elmúlt percekben, hiszen a Körmend FM stúdiójának vendége Subosics Gábor, a település polgármestere. Egyébként a lakosság mennyire fogadta jól ezt a fesztivált a tavalyi évben, és most hogy állnak hozzá?
1: Hát segítkezik mindenki. Úgy veszem észre, hogy mindig kell egy mozgató rugó, hogy elindítson valamit, és én úgy látom, hogy partnerek az emberek. Meg hát a Bagolytúra az már egy hagyomány, tehát az őrségi településeken szinte minden faluban megtalálható, vagy községben. Nem csak egy jó buli, hanem a csapatépítő hatása van, tehát ugyanúgy, hogyha sok ember együtt van és egy célért küzd, akkor mindent meg lehet oldani.
0: Mekkora támogatottsága van ennek a fesztiválnak?
1: Örömömre szolgál, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak, mind civilek, mind cégek, és ez alapján is tudtuk ezt így megszervezni. Egyik ismerősöm kérdezte, hogy hát ilyen szűkös világban hogy sikerül egy fesztivált megszervezni. Hát igen, itt is az összetartás, ami a legfontosabb, hogy legyenek mindig barátok, legyenek olyan emberek, akikkel mindig lehet számítani, és segítenek mind fizikai munkával, mind anyagi támogatásokkal, úgyhogy anélkül nem működhetett volna egyáltalán. Tehát kicsit alázatosnak kell lenni, meg kell hajolni, és mindig meghozza a gyümölcsét. Én úgy gondolom, hogy működjön ez a dolog. És én számítok rá, hogy igaz, még csak az idei fesztivál előtt vagyunk, de hogy a jövőben ez ugyanúgy folytatódni fog, és még bővebb programokkal, még kiterjesztettebben tudjuk ezt végrehajtani, úgyhogy bevonzuk a magyar embereket. Hogy nem csak a környékbeli lakosokat, hanem azért, hogyha esetleg valaki Szegeden meglát egy ilyen felhívást, akkor rá gondolkozzon, hogy hú, hát most ilyen programok vannak, akkor megnézzük.
0: Igen, tehát hogy az ország másik feléből is esetleg, ha már nyaralásban gondolkodik egy belföldön, akkor igazából nagyon sokan választják az őrséget.
1: Így van. És ugye most már szerintem nem csak mi vagyunk így, hogy ha elmegyünk nyaralni, akkor már próbáljuk a programokat előre összeállítani, hogy melyik nap mit fogunk tenni, vagy ténykedni. Szerintem ez már ilyen bevált szokás mindenkinek. Ha látja, hogy van egy program, akkor próbálja úgy alakítani, hogy akkor kellemes a hasznosra is.
0: Hát nagyon izgalmas a program kínálat a második kisrákosi fesztivál tekintetében. Én nagyon sok érdeklődött kívánok, az időjárás az nagyon jó lesz,
1: igen,
0: azt már tudom előre. A meteorológusok igazi kánikulát ígérnek, de ez ne riasszon senkit vissza attól, hogy ellátogasson kisrákosra. Színes a program kínálat, érdemes ellátogatni kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Én pedig kitartást kívánok még erre a pár napra a fesztivál előkészületeihez, és jó szórakozást nektek is az egész fesztiválhoz, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Hát én köszönöm, hogy itt lehettem, és megoszthattam itt a hallgatókkal, hogy mégis mi várható itt a hétvégére, itt az őrség egyik kis községében. Köszönöm szépen!

Egy újabb óra végéhez érkeztünk itt a 99.8-on, Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, viszont a délutánunkban van még hátra bő két órányi idő, úgyhogy nagyon messzire nem menjenek a készülékektől, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, meg jobbnál jobb zenékkel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
2: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
1: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
2: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap habpartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
1: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
2: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a Laterázán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
1: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
2: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse Laterazáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
1: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
2: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
1: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
2: Mindenképpen habparti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Vegenyzeri menetrend lép életbe. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend. Levegő minőségi méréseket végeznek Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a Gyese. Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon. A nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára pedig Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Pogács Mónika információi következnek.
4: Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenddel a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely csütörtökön 8 és 16 óra, pénteken 8 és 11 óra, hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökségközpont, amely csütörtökön 10 és 15.30, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a betérőket. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot, hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.
3: Levegő minőségi méréseket végeznek Vasvár 4 pontján a napokban. Az eredmények várhatóan 10 napon belül készülnek el, közölte a Vasvári Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a Csónakázótónál, a fürdő területén, a piac téren és a kilátónál is mértek. Az önkormányzat az adatok beérkezése után a lakosságot is tájékoztatja majd az eredményekről. Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista. A Délvasi Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista pénteken. A hangverseny műsorában mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. Először a Covid idején adott koncertet a helyi egyesülettel összefogva, egyfajta Bála katedrálisban a szabad ég alatt, azóta évről évre visszajár a Hegyháti faluban műsorával, nyilatkozta Rákász Gergely.
5: A Szívügyünk Olasz Egyesülettel abban egyeztünk meg, hogy van egy csodálatos nagy mező az ő templomuk mellett, és oda fölépítenek egy szalmabála arénát, és abban mi székeket viszünk, színpadot viszünk, hangosítást, fényeket, mindent viszünk ahhoz, hogy a csillagos égbolt alatt ez egyébként plusz egy óriási élmény legyen, és az első éven egy 200 fős arénát építettünk, ami hetek alatt megtelt. Rotáltunk, hogy hát most üssük-e ki az oldalát, hogy még emberek elférjenek, annyira népszerű volt. Már egy 500 fős arénát építünk, és ez is hetek alatt megtelik, és ez egy 500 fős falunk, ez olyan izgalmas, és ott olyan szép eseménye lett a nyárnak, hogy az ország minden tájáról jönnek. Ráadásul ez egy olyan esemény, hogy nem csak egyszerűen koncert van, hanem miután végeztünk, a koncerttel utána van egy utcabálnak nevezzem, VIP fogadásnak mondjam, nehéz definiálni.
3: Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel. Magyar Péter szerint Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal. A miniszterelnök közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, kiemelte, történelmi döntést hozott az országgyűlés. Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszincendi Romulus azt írta, a vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna. Tavaly 355 ezer gyerek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a II. Világháború óta. Az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról, hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában. 2025-ben 3,9%-kal kevesebb gyerek született, mint a megelőző évben. A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma.
0: Sporthírek.
3: Jelentős változásokkal rajtol a labdarúgó bajnokság. A csoportban összesen 81 csapat részvételével kezdődik meg. Augusztus 15-16-án a Vasvár megyei amatőr labdarúgó bajnokságok 2026-27-es idénye. A nyári átalakulások nyomán a megyei első osztály létszáma a tavalyi 12-ről 10 csapatra csökkent. A bajnok Király SE az MB3-ba jutott fel, míg a Haladás együttes a Csepreggel történt összeolvadást követően már csepregi színekben folytatja a szereplését.
0: Időjárás jelentés.
3: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 37 fokos forróságra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

0: már.
1: Folytatódik a délután, itt a 99.83 perccel 4:15 előtt járunk. Továbbra is Tóth Cili vagyok itt az éterben. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be. Egészen 5-ig leszek itt önökkel. A folytatásban is természetesen programajánlózunk még, hiszen a térségben még egy program lesz majd, ahová érdemes ellátogatni, ez pedig nem más, mint a Vasvárfest. Na meg természetesen szólnak továbbra is a jó zenék. Sean Paul és PMIA után Bon Jovival megyünk tovább, és az It's My Life szól. Jó rádiózást!

Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója.

Marni és a Horizon szólt a 99.8-on. Az elmúlt percekben továbbra is pusztítanak az erdőtüzek Franciaország déli részén, ahol a rendkívüli hőség és a szárazság miatt egyre nagyobb területeket emésztenek fel a lángok. A hatóságok eddig már több mint 200 000 embert evakuáltak. A tűz pedig olyan méreteket öltött, hogy Emmanuel Macron francia elnök szerint a második világháború óta nem volt hasonló katasztrófa az országban. A veszély most már világsztárokat sem kerül el. George Clooney, felesége Amal és 9 éves ikert gyermekeik is elhagyni kényszerültek az itt található otthonukat. A színész a település polgármesterének írt levelében azt írja, hogy jelenleg fogalmuk sincs, hogy megmaradt-e a házuk. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bármi történjen is, továbbra is a közösség részei szeretnének maradni és segíteni fognak az újraépítésben. A történet sokakat emlékeztethet a korábbi kaliforniai erdőtüzekre is, hiszen az elmúlt években több hollywoodi híresség köztük Miley Cyrus, Gerard Butler és Neil Young is elvesztítette otthonát a lángokban, míg más sztárokat szintén evakuálni kellett. Úgy tűnik, a szélsőséges erdőtüzek sajnos már nem csak a természetet, hanem emberek tízezreit köztük ismert művészeknek az életét is egyik pillanatról a másikra képesek felforgatni, és ki tudja, hogy hol és merre lesznek még ehhez hasonló természeti katasztrófák. A hőség nem csak nálunk, hanem ahogy láthatják és hallhatják, Európa más részein is brutálisan tombol és brutális károkat tud okozni.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 5

0: gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
2: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Törnend FM. Programajánló.
1: Ahogy ígértem az óra elején is, egy újabb programmal megyünk tovább, ami a hétvégén lesz, mégpedig Vasváron, Vasvárfest elnevezéssel augusztus 1-én délután 2 órakor kezdődik a rendezvénytéren a program. A délután során a Búgócsiga zenedre szórakoztatja a legkisebbeket, a színpadváltások alatt a Brass Fusion Band gondoskodik a jó hangulatról, délután 4 órától pedig népi játszótér is várja a családokat. Az esti programok is igazán erősek, este 6:30-tól a Led Zeppelin Session idézi meg a legendás rockzenekar slágereit, ezt követően Csík János és a Mezzo lép színpadra, este 9 órától pedig a Dolly Plus zárja a fesztivált, mégpedig egy fergeteges koncerttel. A rendezvényen kézművesételek és italok is várják a látogatókat, a belépés pedig ingyenes, tehát hogyha egy tartalmas nyári délutánra vagy akár estére vágynak, akkor Vasváron biztosan megtalálják a számításaikat. Én kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez a programhoz is.

30 Seconds to Mars, legfrissebb az Over My Head szólt a Város Rádiójában itt a 99.8-on, és július 30-a van, amikor is a barátságot ünnepeljük. Ma van a Barátság Világnapja, azt a különleges köteléket ünnepeljük most, amely végigkísérhet bennünket az életünkön. Bár életünk során akár több száz emberrel is szoros kapcsolatba kerülhetünk, a kutatások szerint igazán közeli barátból általában mindössze 3-5 akad, és ezek a kapcsolatok felbecsülhetetlen értéket jelentenek. Tudomány szerint a jó barátok nem csak a mindennapjainkat teszik szebbé, hanem az egészségünkre is pozitív hatással vannak, csökkentik a stresszt, támogatnak a nehéz helyzetekben, sőt még a hosszabb életünkhöz is hozzájárulhatnak. Éppen ezért a Barátság Világnapja jó emlékeztető arra, hogy néha elég egy telefonhívás, egy rövid üzenet, vagy egy mosoly ahhoz, hogy tudassuk valakivel, igazán fontos a számunkra. Köszöntsük ma a barátainkat egy kedves szóval, vagy egy rövid üzenettel is emlékeztessük őket, hogy mekkora értéket jelentenek az életünkben.

0: újabb óra végéhez közelítünk, vele együtt pedig Lakosi Gabi is közelít ide a stúdióhoz, hozza ismét a legfontosabb híreket, infókat a térségből, hazánkból és a nagyvilágból 4 órakor, a délutánunkból pedig van még hátra bő 60 percnyi idő, úgyhogy nagyon messzire önök se menjenek a készülékektől. Jövünk vissza!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ézes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
4: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
5: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Élelmiszer osztást szervez a körmendi Caritas. 15 szállodahajó várakozik a Dunán az alacsony vízállás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Extrém forróság érkezett, emiatt figyelmeztetést adott ki a Vasi Katasztrófa Védelem is. A hatósága a harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra int. Mint írják, a nagy melegben fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, több pihenés és az otthonok megfelelő árnyékolása. Azt kérik, hogy különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A megyei igazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a bárki által igénybe vehető vasi légkondicionált helységek listája a Katasztrófa Védelem honlapján elérhető. Élelmiszerosztás szervez pénteken a körmendi Caritas. Áruházi élelmiszerosztás szervez pénteken a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Az élelmiszer osztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, a Szent Erzsébet plébánia Damjanics utca felőli bejáratánál. A Caritas arra kéri az érkezőket, hogy az élelmiszerek elszállításához vigyenek magukkal táskát, szatyrot. A résztvevők reményei szerint az adományok ezúttal is segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben élő családoknak és egyedülállóknak. Várják a közvilágítási hálózaton észlelt hibák bejelentését. A körmendi közös önkormányzati hivatal arra kéri a lakosságot, hogy a város közvilágítási hálózatán észlelt hibákat a hivatal műszaki irodáján jelentsék be. A bejelentések a hivatali nyitvatartás időben személyesen vagy telefonon is megtehetők, de a városfejlesztés@körmend.hu e-mail címen elektronikus úton bármikor beküldhetőek. Péntekig tart a jótékonysági licita a Szent Gotthárdi árván maradt kislányok számára. Jótékonysági licitet hirdetett Varga Márk, a Sárvár FC utánpótlás edzője, egy Szoboszlai Dominik által dedikált magyar válogatott mezre. A kezdeményezés célja, hogy támogatást gyűjtsenek annak a 3 Szent Gotthárdi kislánynak, akik a közelmúltban egy balesetben elvesztették mindkét szülőjüket. A licitre felajánlott mez eredeti hivatalos magyar válogatott mez, amelyet a válogatott csapatkapitánya írt alá. A jótékonysági árverés pénteken 23 óráig tart, nyilatkozta Varga Márk.
7: A balesetet követő pár nap én is olvastam a neten Facebookon a hírt, és abban a pillanatban tudtam, hogy cselekednem kell, hiszen hasonló gyerekekkel foglalkozom nap mint nap, és így még jobban szívenütött a történtek. Szoboszlai Dominik által aláírt eredeti vállalatot, labdarúgó mezt ajánlottam fel, ami a falamat díszítette. Nagyon sokan megosztották, nagyon sok reakció jött rá, álmomban sem gondoltam volna, hogy ennyien fogják megosztani és ennyien fogják látni. Több híresebb, nagyobb ember is megosztotta és eljutott hozzá, és már 1,5 millió forintnál tartunk, ami számomra lenyűgöző. A mezt a webshopon, az eredeti webshopról vásároltam, az MLS-nek a webshopjáról, és van egy kedves ismerősöm a közelben, mint a környéken, és a kis táptakként dolgozik a vállalatnál, és vele sikerült aláírattatnom, és neki köszönhetően több mez is diszkreti a falamat, abban szerencsés helyzetben vagyok, viszont úgy döntöttem, hogy segítenem kell, így egyet szerettem volna felajánlani.
6: Vádat emeltek egy vonaton történt rablási kísérlet ügyében Vasvár megyében. A vád szerint a férfi a Keszthely és Szombathely között közlekedő vonaton támadt rá egy utasra, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádlott a sértett mellé ült, majd pénzt kért tőle, miután az nem adott, ököllel arcon ütötte. A sértettnek sikerült a vasúti kocsi előterébe kitolni a támadót, majd bezárta az ajtót és értesítette a rendőrséget. A vádlott a celldömölki állomáson leszállt a vonatról, ott a rendőrök elfogták, az ügyben a Sárvári járásbíróság dönt. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Több mint 200 spanyol területet nyilvánított a katasztrófa sújtotta övezetté. A spanyol kormány ülésén több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtott övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak az országban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek, Madrid, Kasztília és Valencia tartományokban, valamint ide sorolták az andalúziai Los Gallardost, ahol 2 héttel ezelőtt 13 ember vesztette életét az erdőtűzben. A 14. áldozat halálát kedden közölte a kórház.
1: Sporthírek.
6: Elkészült az atlétikai világdöntő menetrendje, amelyre szeptember 11 és 13 között kerül sor Budapesten. Az esemény közösségi oldalán 3x3 óra tömény izgalom címmel vezette fel a pontos menetrendről beszámoló hírt. A 3 nap során összesen 28 döntőt rendeznek.
1: Időjárás jelentés.
6: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 37 fokos forróságra van kilátás.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Elindult a délután utolsó órája itt a 99.8-on, továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, 3 perccel negyed öt előtt járunk, és már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, ma meg leginkább jó zenékkel. Muse, valamint Jason Derulo és Dido után, Fat Joe és Ja Rule közösségével megyünk tovább, What's Love, ez a jó kis dal szól nálunk, de érkezik majd a kultúrkör, tőlük pedig majd a Gentleman.

0: Mozi ajánló.
1: 4 év után visszatért Peter Parker, vagyis Pókember. A Pókember vadonatúj nap című új Marvel filmben Tom Holland ismét magára ölti a legendás piros-kék jelmezt, és egy teljesen új fejezet kezdődik a történetében. A film ott veszi fel a fonalat, ahol a Nincs hazaút véget ér, a világ már nem emlékszik Peter Parkerre, ő pedig magányosan főállású pókemberként védi New Yorkot, ám amikor különös bűncselekmények ütik fel a fejüket, és saját képességei is megváltozni kezdenek, élete legnagyobb kihívásával néztem be. A kulisszák mögött is több érdekesség akad, ez az első Tom Holland féle pókember film, amelyet már nem John Watts rendezett, hanem Destin Daniel Cretton, a Shang-Chi rendezője. A készítők ezúttal tudatosabban több valódi kaszkadőr mutatványt és helyszíni forgatást alkalmaztak, hogy még látványosabb és életszerűbb akciójelenetek szülessenek. Tom Holland szerint néhány mutatvány annyira megterhelő volt, hogy a szereplők egyiket cserélt volna vele szívesen. A régi kedvencek Tom Holland, Zendaya és Jacob Batalon mellett új szereplők is csatlakoztak a történethez, így a film egyszerre ígér nosztalgiát és izgalmas újdonságokat. A készítők szerint a vadonatúj nap nem egy egyszerű folytatás, hanem egyfajta újrakezdés Peter Parker számára. A filmet a Sinkovics Imre Filmszínházban ma 17:30-kor, pénteken pedig 17 órától láthatják a nézők. Én pedig jó szórakozást kívánok hozzá!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

and Mary, és a Heavy forgott a 99.8-on az elmúlt percekben. Sokan meglepődnek, amikor azt állítják, hogy egy folyó vízállása például mínusz 12 cm, pedig ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy elfogyott a víz. A magyarázat a vízmércék működésében rejlik. Erről posztolt nemrégiben az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Minden vízmércének van egy úgynevezett nullpontja, amely egy mesterségesen kijelölt viszonyítási szint. Ezt még a 19. században úgy határozták meg, hogy az akkori legalacsonyabb ismert vízállásnál valamivel mélyebbre kerüljön, így a mérce rendkívül alacsony vízszint esetén is használható maradjon. Az évtizedek során azonban a folyók medre sok helyen megváltozott, mélyült, ezért ma már előfordul, hogy a vízszint ez alá a nullpont alá is

lesüllyed, ilyenkor jelennek meg a negatív vízállások. Körmenden, ha rába vízállása továbbra is rendkívül alacsony, jelenleg mínusz 10 cm-t mutat a vízmérce. A valaha mért legalacsonyabb vízállás ezen a szakaszon mínusz 40 cm volt, vagyis a mostani érték ettől még 30 cm-rel magasabb.

Teljes leállásra készül a paksi atomerőmű. Közleményük szerint ez az elkövetkezendő 24-72 órában válhat szükségessé. A tájékoztatás hangsúlyozza, hogy nem a hűtővíz mennyisége, hanem a rendkívül alacsony vízszint okozza a problémát, mert a szivattyúk már nem tudják ellátni a feladatukat. Az erőmű közölte, a blokkok biztonságos hűtése a leállítás után is folyamatosan biztosított lesz, a létesítmény felkészült a rendkívüli helyzet kezelésére, és a megfelelő vízállás visszatérése után fokozatosan újraindítják a termelést. A víz kiviteli rendszer fejlesztése már megkezdődött, hogy a jövőben még alacsonyabb dunai vízszint mellett is működhessen az erőmű.

Elérkeztünk a délutánunknak a végéhez, Lakosi Gabi vált itt a stúdióban 5-kor hozza a legfontosabb híreket, infokat, aztán folytatásban is szólnak a jó zenék, úgyhogy nem érdemes messzire távolodni a készülékektől. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délután. Holnap ugyanígy 1 és 5 között leszek itt az éterben önökkel, egy jó kis hétzáró délutánnal várom önöket. Tartsanak akkor is velem, már pedig további szép estét és jó rádiózást kívánok. Minden

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vegenyzeri menetrend lép életbe. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Görmend. Levegő minőségi méréseket végeznek Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a Gyese. Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon. A nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára pedig Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenddel a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely csütörtökön 8 és 16 óra, pénteken 8 és 11 óra, hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökség Központ, amely csütörtökön 10 és 15.30, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a betérőket. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot, hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.
1: Levegő minőségi méréseket végeznek Vasvár 4 pontján a napokban. Az eredmények várhatóan 10 napon belül készülnek el, közölte a vasvári önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a csónakázótónál, a fürdő területén, a piac téren és a kilátónál is mértek. Az önkormányzat az adatok beérkezése után a lakosságot is tájékoztatja majd az eredményekről. Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista. A délvasi Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista pénteken. A hangverseny műsorában mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. Először a Covid idején adott koncertet a helyi egyesülettel összefogva, egyfajta bál a katedrálisban a szabad ég alatt. Azóta évről évre visszajár a Hegyháti faluban műsorával, nyilatkozta Rákász Gergely.
3: A Szívügyünk Olasz Egyesülettel abban egyeztünk meg, hogy van egy csodálatos nagy mező az ő templomuk mellett, és oda fölépítenek egy szalmabála arénát, és abban mi székeket viszünk, színpadot viszünk, hangosítást, fényeket, mindent viszünk ahhoz, hogy a csillagos égbolt alatt ez egyébként plusz egy óriási élmény legyen, és az első éven egy 200 fős arénát építettünk, ami hetek alatt megtelt. Rotáltunk, hogy hát most üssük-e ki az oldalát, hogy még emberek elférjenek, annyira népszerű volt. Már egy 500 fős arénát építünk, és ez is hetek alatt megtelik, és ez egy 500 fős falunk, ez olyan izgalmas és olyan szép eseménye lett a nyárnak, hogy az ország minden tájáról jönnek. Ráadásul ez egy olyan esemény, hogy nem csak egyszerűen koncert van, hanem miután végeztünk, a koncerttel utána van egy utcabálnak nevezzem, VIP fogadásnak mondjam, nehéz definiálni.
1: Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel. Magyar Péter szerint Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal. A miniszterelnök közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, kiemelte, történelmi döntést hozott az országgyűlés. Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádió kapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszin Szandi Romulus azt írta, a vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna. Tavaly 355 ezer gyerek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a II. Világháború óta. Az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról, hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában. 2025-ben 3,9%-kal kevesebb gyerek született, mint a megelőző évben. A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma.
0: Sporthírek.
1: Jelentős változásokkal rajtol a labdarúgó bajnokság. Hat csoportban összesen 81 csapat részvételével kezdődik meg augusztus 15-16-án a Vasvár megyei amatőr labdarúgó bajnokságok 2026-27-es idénye. A nyári átalakulások nyomán a megyei első osztály létszáma a tavalyi 12-ről 10 csapatra csökkent, a bajnok Király SE az NB3-ba jutott fel, míg a Haladás együttes a Csepreggel történt összeolvadást követően már csepregi színekben folytatja a szereplését.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 37 fokos forróságra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

What was Sam saying?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Élelmiszer osztás szervez a Körmendi Caritas. 15 szállodahajó várakozik a Dunán az alacsony vízállás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Extrém forróság érkezett, emiatt figyelmeztetést adott ki a Vasi Katasztrófa Védelem is. A hatósága a harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra int. Mint írják, a nagy melegben fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, több pihenés és az otthonok megfelelő árnyékolása. Azt kérik, hogy különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A megyei igazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a bárki által igénybe vehető vasi légkondicionált helységek listája a Katasztrófa Védelem honlapján elérhető. Élelmiszerosztás szervez pénteken a Körmendi Caritas. Áruházi élelmiszerosztás szervez pénteken a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Az élelmiszer osztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, a Szent Erzsébet plébánia Damjanics utca felőli bejáratánál. A Caritas arra kéri az érkezőket, hogy az élelmiszerek elszállításához vigyenek magukkal táskát, szatyrot. A résztvevők reményei szerint az adományok ezúttal is segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben élő családoknak és egyedülállóknak. Várják a közvilágítási hálózaton észlelt hibák bejelentését. A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal arra kéri a lakosságot, hogy a város közvilágítási hálózatán észlelt hibákat a hivatal műszaki irodáján jelentsék be. A bejelentések a hivatali nyitvatartás időben személyesen vagy telefonon is megtehetők, de a városfejlesztés@körmend.hu e-mail címen elektronikus úton bármikor beküldhetőek. Péntekig tart a jótékonysági licita a Szent Gotthárdi árván maradt kislányok számára. Jótékonysági licitet hirdetett Varga Márk, a Sárvár FC utánpótlás edzője, egy Szoboszlai Dominik által dedikált magyar válogatott mezre. A kezdeményezés célja, hogy támogatást gyűjtsenek annak a három Szent Gotthárdi kislánynak, akik a közelmúltban egy balesetben elvesztették mindkét szülőjüket. A licitre felajánlott mez eredeti hivatalos magyar válogatott mez, amelyet a válogatott csapatkapitánya írt alá. A jótékonysági árverés pénteken 23 óráig tart, nyilatkozta Varga Márk.
2: A balesetet követő pár nap én is olvastam a neten, Facebookon a hírt, és abban a pillanatban tudtam, hogy cselekednem kell, hiszen hasonló gyerekkel foglalkozom nap mint nap, és így még jobban szívem ütött a történtek. Szoboszlai Dominik által aláírt eredeti válogatott labdarúgó mezt ajánlottam fel, ami a falamat díszítette. Nagyon sokan megosztották, nagyon sok reakció jött rá, álmomban sem gondoltam volna, hogy ennyien fogják megosztani és ennyien fogják látni. Több híresebb, nagyobb ember is megosztotta és eljutott hozzá, és már 1,5 millió forintnál tartunk, ami számomra lenyűgöző. Amást a webshopon, az eredeti webshopról vásároltam az MLS-nek a webshopjáról, és van egy kedves ismerősöm a közelben, mint a környéken, és a kis táptakként dolgozik a válogatottnál, és vele sikerült aláírattatnom, és neki köszönhetően több mez is diszkreti a falamat, abban szerencsés helyzetben vagyok, viszont úgy döntöttem, hogy segítenem kell, így egyet szerettem volna felajánlani.
1: Vádat emeltek egy vonaton történt rablási kísérlet ügyében Vas vármegyében. A vád szerint a férfi a Keszthely és Szombathely között közlekedő vonaton támadt rá egy utasra, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádlott a sértett mellé ült, majd pénzt kért tőle, miután az nem adott, ököllel arcon ütötte. A sértettnek sikerült a vasúti kocsi előterébe kitolni a támadót, majd bezárta az ajtót és értesítette a rendőrséget. A vádlott a celldömölki állomáson leszállt a vonatról, ott a rendőrök elfogták, az ügyben a Sárvári járásbíróság dönt. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Több mint 200 spanyol területet nyilvánított a katasztrófa sújtotta övezetté. A spanyol kormány ülésén több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtott övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak az országban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek, Madrid, Kasztília és Valencia tartományokban, valamint ide sorolták az andalúziai Los Gallardost, ahol 2 héttel ezelőtt 13 ember vesztette életét az erdőtűzben. A 14. áldozat halálát kedden közölte a kórház.
0: Sporthírek.
1: Elkészült az atlétikai világdöntő menetrendje, amelyre szeptember 11 és 13 között kerül sor Budapesten. Az esemény közösségi oldalán 3x3 óra tömény izgalom címmel vezette fel a pontos menetrendről beszámoló hírt. A 3 nap során összesen 28 döntőt rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 37 fokos forróságra van kilátás.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: les chiens qui chamblent. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vegenyzeri menetrend lép életbe. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend. Levegő minőségi méréseket végeznek Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a Gyese. Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon. A nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára pedig Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Bogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítőpontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenden a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely csütörtökön 8 és 16 óra, pénteken 8 és 11 óra, hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökség Központ, amely csütörtökön 10 és 15.30, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a betérőket. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot, hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.
1: Levegő minőségi méréseket végeznek Vasvár 4 pontján a napokban. Az eredmények várhatóan 10 napon belül készülnek el, közölte a Vasvári Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a csónakázótónál, a fürdő területén, a piac téren és a kilátónál is mértek. Az önkormányzat az adatok beérkezése után a lakosságot is tájékoztatja majd az eredményekről. Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista. A délvasi Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista pénteken. A hangverseny műsorában mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. Először a Covid idején adott koncertet a helyi egyesülettel összefogva, egyfajta bál a katedrálisban a szabad ég alatt. Azóta évről évre visszajár a Hegyháti faluban műsorával, nyilatkozta Rákász Gergely.
3: A Szívügyünk Olasz Egyesülettel abban egyeztünk meg, hogy van egy csodálatos nagy mező az ő templomuk mellett, és oda fölépítenek egy szalmabála arénát, és abban mi székeket viszünk, színpadot viszünk, hangosítást, fényeket, mindent viszünk ahhoz, hogy a csillagos égbolt alatt ez egyébként plusz egy óriási élmény legyen, és az első éven egy 200 fős arénát építettünk, ami hetek alatt megtelt. Rotáltunk, hogy hát most üssük-e ki az oldalát, hogy még emberek elférjenek, annyira népszerű volt. Már egy 500 fős arénát építünk, és ez is hetek alatt megtelik, és ez egy 500 fős falunk, ez olyan izgalmas, és ott olyan szép eseménye lett a nyárnak, hogy az ország minden tájáról jönnek. Ráadásul ez egy olyan esemény, hogy nem csak egyszerűen koncert van, hanem miután végeztünk, a koncerttel utána van egy utcabálnak nevezzem, VIP fogadásnak mondjam, nehéz definiálni.
1: Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel. Magyar Péter szerint Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal. A miniszterelnök közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, kiemelte, történelmi döntést hozott az országgyűlés. Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádió kapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, a vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna. Tavaly 355 ezer gyerek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a II. Világháború óta. Az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról, hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában. 2025-ben 3,9%-kal kevesebb gyerek született, mint a megelőző évben. A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma.
0: Sporthírek.
1: Jelentős változásokkal rajtol a labdarúgó bajnokság. Hat csoportban összesen 81 csapat részvételével kezdődik meg augusztus 15-16-án a Vasvár megyei amatőr labdarúgó bajnokságok 2026-27-es idénye. A nyári átalakulások nyomán a megyei első osztály létszáma a tavalyi 12-ről 10 csapatra csökkent, a bajnok Király SE az NB3-ba jutott fel, míg a Haladás együttes a Csepreggel történt összeolvadást követően már csepregi színekben folytatja a szereplését.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 37 fokos forróságra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmendie kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Jókor, de be-

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Élelmiszer osztás szervez a Körmendi Caritas. 15 szállodahajó várakozik a Dunán az alacsony vízállás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Extrém forróság érkezett, emiatt figyelmeztetést adott ki a Vasi Katasztrófa Védelem is. A hatósága a harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra int. Mint írják, a nagy melegben fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, több pihenés és az otthonok megfelelő árnyékolása. Azt kérik, hogy különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A megyei igazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a bárki által igénybe vehető vasi légkondicionált helységek listája a Katasztrófa Védelem honlapján elérhető. Élelmiszerosztás szervez pénteken a Körmendi Caritas. Áruházi élelmiszerosztás szervez pénteken a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Az élelmiszer osztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, a Szent Erzsébet plébánia Damjanics utca felőli bejáratánál. A Caritas arra kéri az érkezőket, hogy az élelmiszerek elszállításához vigyenek magukkal táskát, szatyrot. A résztvevők reményei szerint az adományok ezúttal is segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben élő családoknak és egyedülállóknak. Várják a közvilágítási hálózaton észlelt hibák bejelentését. A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal arra kéri a lakosságot, hogy a város közvilágítási hálózatán észlelt hibákat a hivatal műszaki irodáján jelentsék be. A bejelentések a hivatali nyitvatartás időben személyesen vagy telefonon is megtehetők, de a városfejlesztés@körmend.hu e-mail címen elektronikus úton bármikor beküldhetőek. Péntekig tart a jótékonysági licita a Szentgotthárdi árván maradt kislányok számára. Jótékonysági licitet hirdetett Varga Márk, a Sárvár FC utánpótlás edzője, egy Szoboszlai Dominik által dedikált magyar válogatott mezre. A kezdeményezés célja, hogy támogatást gyűjtsenek annak a három szentgotthárdi kislánynak, akik a közelmúltban egy balesetben elvesztették mindkét szülőjüket. A licitre felajánlott mez eredeti hivatalos magyar válogatott mez, amelyet a válogatott csapatkapitánya írt alá. A jótékonysági árverés pénteken 23 óráig tart, nyilatkozta Varga Márk.
2: A balesetet követő pár nap én is olvastam a neten, Facebookon a hírt, és abban a pillanatban tudtam, hogy cselekednem kell, hiszen hasonló gyerekkel foglalkozom nap mint nap, és így még jobban szívem ütött a történtek. Szoboszlai Dominik által aláírt eredeti válogatott labdarúgó mezt ajánlottam fel, ami a falamat díszítette. Nagyon sokan megosztották, nagyon sok reakció jött rá, álmomra sem gondoltam volna, hogy ennyien fogják megosztani és ennyien fogják látni. Több híresebb, nagyobb ember is megosztotta és eljutott hozzá, és már 1,5 millió forintnál tartunk, ami számomra lenyűgöző. Amást a webshopon, az eredeti webshopról vásároltam az MLS-nek a webshopjáról, és van egy kedves ismerősöm a közelben, mint a környéken, és aki stábtagként dolgozik a válogatottnál, és vele sikerült aláírtatnom, és neki köszönhetően több mez is diszkreti a falamat, abban szerencsés helyzetben vagyok, viszont úgy döntöttem, hogy segítenem kell, így egyet szerettem volna felajánlani.
1: Vádat emeltek egy vonaton történt rablási kísérlet ügyében Vas vármegyében. A vád szerint a férfi a Keszthely és Szombathely között közlekedő vonaton támadt rá egy utasra, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádlott a sértett mellé ült, majd pénzt kért tőle, miután az nem adott, ököllel arcon ütötte. A sértettnek sikerült a vasúti kocsi előterébe kitolni a támadót, majd bezárta az ajtót és értesítette a rendőrséget. A vádlott a celldömölki állomáson leszállt a vonatról, ott a rendőrök elfogták, az ügyben a Sárvári járásbíróság dönt. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Több mint 200 spanyol területet nyilvánított a katasztrófa sújtotta övezetté. A spanyol kormány ülésén több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtott övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak az országban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek, Madrid, Kasztília és Valencia tartományokban, valamint ide sorolták az andalúziai Los Gallardost, ahol 2 héttel ezelőtt 13 ember vesztette életét az erdőtűzben. A 14. áldozat halálát kedden közölte a kórház.
0: Sporthírek.
1: Elkészült az atlétikai világdöntő menetrendje, amelyre szeptember 11 és 13 között kerül sor Budapesten. Az esemény közösségi oldalán 3x3 óra tömény izgalom címmel vezette fel a pontos menetrendről beszámoló hírt. A 3 nap során összesen 28 döntőt rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 37 fokos forróságra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: gold. Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Vegenyzeri menetrend lép életbe. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend. Levegő minőségi méréseket végeznek Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a Gyese. Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon. A nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára pedig Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedde 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenddel a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely csütörtökön 8 és 16 óra, pénteken 8 és 11 óra, hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökség Központ, amely csütörtökön 10 és 15.30, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a betérőket. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot, hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.
1: Levegő minőségi méréseket végeznek Vasvár 4 pontján a napokban. Az eredmények várhatóan 10 napon belül készülnek el, közölte a Vasvári Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a csónakázótónál, a fürdő területén, a piac téren és a kilátónál is mértek. Az önkormányzat az adatok beérkezése után a lakosságot is tájékoztatja majd az eredményekről. Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista. A Délvasi Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista pénteken. A hangverseny műsorában mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. Először a Covid idején adott koncertet a helyi egyesülettel összefogva, egyfajta bál a katedrálisban a szabad ég alatt, azóta évről évre visszajár a Hegyháti faluban műsorával, nyilatkozta Rákász Gergely.
3: A Szívügyünk Olasz Egyesülettel abban egyeztünk meg, hogy van egy csodálatos nagy mező az ő templomuk mellett, és oda fölépítenek egy szalmabála arénát, és abban mi székeket viszünk, színpadot viszünk, hangosítást, fényeket, mindent viszünk ahhoz, hogy a csillagos égbolt alatt ez egyébként plusz egy óriási élmény legyen, és az első éven egy 200 fős arénát építettünk, ami hetek alatt megtelt. Rotáltunk, hogy hát most üssük-e ki az oldalát, hogy még emberek elférjenek, annyira népszerű volt. Már egy 500 fős arénát építünk, és ez is hetek alatt megtelik, és ez egy 500 fős falunk, ez olyan izgalmas, és ott olyan szép eseménye lett a nyárnak, hogy az ország minden tájáról jönnek. Ráadásul ez egy olyan esemény, hogy nem csak egyszerűen koncert van, hanem miután végeztünk, a koncerttel utána van egy utcabálnak nevezzem, VIP fogadásnak mondjam, nehéz definiálni.
1: Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel. Magyar Péter szerint Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal. A miniszterelnök közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, kiemelte, történelmi döntést hozott az országgyűlés. Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, a vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna. Tavaly 355 ezer gyerek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a II. Világháború óta. Az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról, hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában. 2025-ben 3,9%-kal kevesebb gyerek született, mint a megelőző évben. A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma.
0: Sporthírek.
1: Jelentős változásokkal rajtol a labdarúgó bajnokság. A csoportban összesen 81 csapat részvételével kezdődik meg augusztus 15-16-án a Vasvár megyei amatőr labdarúgó bajnokságok 2026-27-es idénye. A nyári átalakulások nyomán a megyei első osztály létszáma a tavalyi 12-ről 10 csapatra csökkent, a bajnok Király SE az MB3-ba jutott fel, míg a Haladás együttes a Csepreggel történt összeolvadást követően már csepregi színekben folytatja a szereplését.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 37 fokos forróságra van kilátás.
0: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Ma elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak. Mától ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől. Ugyancsak a hőség kapcsán ad jó tanácsokat dr. Vechter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, jelenlegi házi orvos, ő a napvédelem fontosságáról beszél. Dr. Vechter Walter, korábbi tiszti főorvos, vasi házi orvos, egy másik témában is szól a hallgatókhoz, aki külföldre, egzotikus országokba tervezi a nyaralást most vagy az őszi-téli hónapokban, azoknak a védőoltások felvétele ajánlott az egyes egzotikus országokban veszélyt jelentő betegségek, járványok megelőzése érdekében. Erről is hallhatnak most. A kullancs veszély is reális veszély egészen a késő őszi időszakig. Azoknak is adunk ezzel kapcsolatban tanácsot, akik szabad idejüket, szabadságukat kirándulással, természetjárással, kempingezéssel töltik. Ebben is dr. Vechter Walter volt vasi tiszti főorvos oszt meg fontos információkat. Erről szól műsorunk itt a 99.8-on, amelyhez jó rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség, egészség és életmód. Egy óra magunké.

Hőségriadó, frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére mától kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármester hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arrajároknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenden a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely csütörtökön 8 és 16 óra, pénteken 8 és 11 óra, hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökség Központ, amely csütörtökön 10 és 15.30, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a betérőket. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot, hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.

0: Ma elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak, mától ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
1: Először is egy pár szóval azért elmondanám, hogy mi a különbség itt a második fokozat és a harmadik fokozat között, a másodfokú riasztást. Ezt olyankor rendeli el, amikor legalább 3 egymást követő napon az átlag hőmérséklet a 25 Celsius fokot eléri. A harmadik fokozat, ez azt jelenti, hogy itt már legalább 3 egymást követő napon ez az átlag hőmérséklet, ez tovább emelkedik, 27 Celsius fokot fog elérni. Ez ugye nem ugyanaz, mint a maximális hőmérséklet. Ezt úgy számolják ki, hogy 24 óra alatt 4 alkalommal mérik a hőmérsékletet, hajnali 1-kor, 7 órakor, aztán délután 1 órakor, és este 7 órakor, és ezt átlagolják. Tehát ez fog elkezdődni most szombat hajnaltól, és előre láthatólag a jövő hét kedd évfélig van jelenleg ez a riasztási fokozat. Hát mit tehet a lakosság? Ugye először is napközben hűtse a lakását, tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. Fontos az is, hogy kapcsolják ki azokat az elektromos készülékeket, amelyeket nem használnak, és hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre. De ugyanígy azokra is figyelnünk kell, akik mondjuk közlekedési dugóban rekedtek, vagy fizikai munkát végeznek akár zárt térben, akár a szabadban.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Ma tehát elsősorban a fokozódó meleg a témát műsorunknak, a nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel jó tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
2: Ugye többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. Ugye ezzel gyakran találkozunk, amikor valamilyen évzáró van, és a tűzönapon tömegben kell állni a gyerekeknek. Ilyenkor, amit szoktunk tenni, szellős, hűvös helyre lefektetjük az illetőt, felemeljük a lábait 45 fokban, meglazítjuk a ruházatát, és amennyiben tudjuk itatni, akkor kis kortyokban megitathatjuk egy hűvösebb folyadékkal. Ez a legegyszerűbb hőártalmak egyike, de hát ez fokozódhat. A hőártalom még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Tehát a legegyszerűbb volt az ájulás. Napszúrás a következő, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ilyenkor már a koponyában pár fokos hőmérsékletemelkedés is zavart okoz, mert kitágulnak az agyhártya erei, és koponya űri nyomás fokozódik. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jószerűző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők érkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok az előbb említett dolgok, tehát hűvös, szellős helyre visszük a beteget, amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk, tehát ezekre kell figyelni.

0: Ma elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak tehát. Mától ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
1: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak. Tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat. A magas hőmérséklet folyamányaképpen hűtőláncok megszakadására gondolok, akár a bevásárláskor, a beszerzett élelmiszereknek a gyors hűtésére, ami azért a vízparton is egy kritikus dolog, hogyha magunkkal viszünk dolgokat. Úgyhogy azért nem csak a napsugárzás és a meleg okozhat ilyenkor problémát.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, tehát mától az országban. Dr. Király Ildikó Vasvármegyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
2: Nem az a nap süt már ránk, mint régen. Egyrészt ugye sérült az ozonréteg, másrészt ugye a levegő szennyezett

közvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzás okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés és elkövetkezményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta, napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük, illetve az immunrendszerünket is gyengíti az eltúlzott UV sugárzás, tehát akár fertőzést is könnyebben elkaphatunk ilyenkor. Hosszabb távon ugye egyrészt ugye a daganatok, aztán ugye a bőrnek a korai öregedése, a kollagén rostokat roncsolják, az ilyenkor képződő szabadgyökök, valamint a szemünket is károsítja, például a szürke hályok sokkal fiatalabb életkorban jelentkezhet, hogyha túl sok ultraviolett sugárzás éri a szemünket. Fontos azért, hogy napszemüveggel védjük, UV-szűrős és épp lencséjű napszemüveggel. Itt ugye arra hívnám fel a figyelmet, hogy a karcos lencséjű napszemüveg az nagyon veszélyes lehet. A sérült karcos részeken ugye bejut az ultraviolett sugárzás, ráadásul szóródik is ugye a keskeny résen áthatolva, és a sötétebb lencse miatt tág a pupillán pedig könnyebben be is jut a szembe. Tehát egy karcos napszemüveg az még rosszabb is lehet, mintha föl se tennénk. Ez fontos.

0: harmadfokú hőségriasztás van érvényben mától az országban. A folytatásban ugyancsak a hőség kapcsán ad jó tanácsokat dr. Vechter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, jelenlegi házi orvos. Ő a napvédelem fontosságáról beszél.
1: A naptejekkel kapcsolatban ugye az egy hatásos jó védelem, hogyha ilyennel védjük a bőrünket, amikor feltétlenül napon kell lenni. Persze nyilván egy kis egészséges barna szín az nem árt, de azért ezzel is jobb, ha vigyázunk, hogy mennyi expozíciónak tesszük ki a bőrünket. Időnként ugye ezeket újra kell

enni, és ezek sem biztos, hogy teljesen ártalmatlanok. Titánium dioxidot tartalmaznak jellemzően, nagyon elterjedt anyag, ez egy ilyen kis nagyon-nagyon apró szemcsés nano anyag, ami szép sejmes fehér felületet biztosít festékekbe, és belekeverik például kozmetikumokba. Az vele a baj, hogy túl kicsi. Akadálytalanul átjut mindenen, átjut a sejtmembránokon, eljut a DNS-ünkig is. Még mindig tudományos viták témája, hogy ez vajon mennyire káros vagy nem káros. Tehát jó dolog védeni a bőrünket naptejjel, de azért el sem szabad túlzásba vinni. Ha lehet, akkor előnyösebb mondjuk egy szellős, hosszú ruhával védekezni. Nyilván valamilyen mértékben kell használni naptejet. Tehát amikor kint vagyunk a strandon, egyszer-egyszer bekenjük őket, de eleve nem jó, hogyha túl sok időt kint töltenek, pláne ugye a déli órákban. Amikor a legjobban tűz a nap, akkor lehetőleg árnyékban játszanak a gyerekek. Vagy legyen rajtuk póló, sapka, hogyha a homokozóba mennek. Naptejet módjával használjuk. Ne vigyük túlzásba, hogy a szolárium azért más hullámhosszon dolgozik, mint a természetes napsugár. Döntően UVA fény sugároznak, van bennük egy kicsi UVB is, más mechanizmussal barnít ez, mint a természetes napsugár. Látszatra szép barna bőrünk lesz, viszont nem fog megvédeni minket a leégéstől. A káros hatások pedig épp úgy megvannak, mint az eltúlzott napsugárzásnál. Tehát azért módjával használjuk a szoláriumokat, hogyha szeplősödésre hajlamosak vagyunk, volt már valamilyen rossz indulatú bőrbetegségünk, illetve 16 éves kor alatt például egyáltalán nem javasolt. Jobb, hogyha évi két turnusnál többet nem szolizunk, és egy-egy turnus az maximum 10 alkalomból álljon, 3 napnál gyakrabban ne ismételjük. Tehát azért legyünk vele tisztában, hogy azért ez is egyfajta UV-sugárzás, aminek megvannak a káros hatásai, és az a barnaság a leégés ellen nem fog megvédeni minket.

0: Dr. Vechter Walter, korábbi tiszti főorvos, vasiházi orvos egy másik témában is szól a hallgatókhoz, aki külföldre, egzotikus országokba tervezi a nyaralást most vagy az őszi-téli hónapokban, azoknak a védőoltások felvétele ajánlott az egyes egzotikus országokban veszélyt jelentő betegségek járványok megelőzése érdekében. Erről is hallhatnak most.
1: Hazánk járványügyi szempontból a világ legbiztonságosabb országai közé tartozik, ezért esetleg nem is gondolunk rá, hogy távolabbi tájak felkeresése olyan fertőzések kockázatával járhat, amik nálunk viszonylag ritkák, vagy már a feledés homályába merültek. Mediterrán országokban például viszonylag gyakori a hepatitis A és a hastífusz. Ezek szájon át elkapható fertőzések étellel, itallal, piszkos kézzel. A trópusokon az előzőek mellett ugye a malária, a dengiláz, ami gyakori betegség, vagy akár a sárgaláz, a gennyes agyhártya gyulladás. De találkozhatunk szamárköhögéssel, kanyaróval, tetanusszal, nagyobb gyakorisággal, mint mondjuk Európában. Trópusi országok, Afrika, Dél-Amerika, illetve Ázsia, Tájföld, Vietnám, amik ilyen gyakori kedvelt úti célok. Ezek ellen hatásosan lehet védekezni ugye megfelelő időbe beadott védőoltással, megelőző gyógyszerszedéssel, szúnyogriasztással. A védőoltásoknak többsége az az ajánlott kategóriába tartozik, de vannak olyan országok, ahová előírnak bizonyos kötelező oltásokat, amiknek az igazolása nélkül be sem lehet lépni. Jellemzően például a sárgaláz ilyen, ami elég sok afrikai országban kötelező, illetve Dél-Amerika is van, ahol kötelező, van, ahol erősen ajánlott az oltásnak a felvétele. Illetve a fertőzéseken túl, ugye az utazás jellegétől függően egyéb egészségügyi kockázatok is jelentkezhetnek. Hegymászóknál magassági betegség például, a többszörös időzónó átlépésnél ez a bizonyos jetlag, aztán hosszú repülő út során arra hajlamosaknál egy fokozott trombózis veszély. Ezeket szintén javasolt orvossal átbeszélni az utazás előtt. Utazás, egészségügyi és nemzetközi oltóközpontok, ahol kérhetünk ilyen tanácsadást, illetve ahol a szükséges oltásokat is felvehetjük. Hát ugye ezek már elég modern oltóanyagok. Minden védőoltásnál a szervezet, az immunrendszer azt hiszi, hogy megfertőződött és dolgozik. Elméletileg nem kizárható ilyen, hogy hőemelkedés, leveltség, fejfájás, de igazából nem jellemző már ezekre az oltóanyagokra. Hogy mikor érdemes, hát a legideálisabb az, hogyha 6-8 héttel az utazás előtt már jelentkezünk ilyen tanácsadásra, azért, hogy kellő idő legyen minden oltás beadására, illetve az immunitásnak a kialakulására. Nemzetközi utazás egészségügyi tanácsadást és oltóközpontot több vármegyében működtetnek a kormányhivatalok, Szombathelyen is van ilyen a népegészségügyi főosztályon.

0: A kullancs veszély is reális veszély egészen a késő őszi időszakig. Azoknak is adunk ezzel kapcsolatban tanácsot, akik szabad idejüket, szabadságukat kirándulással, természetjárással, kempingezéssel töltik. Ebben is dr. Vechter Walter volt Vasi tiszti főorvos oszt meg fontos információkat.
1: Március végétől késő őszig aktívak a kullancsok, olvashatjuk ezt a különböző tájékoztatókba, de az igazság az, hogy most már a tél annyira rövid és annyira enyhe, hogy szinte alig van olyan időszak, amikor a kullancsok nem aktívak. Jó formán egész év során számítani kell rájuk, persze a nyári időszak, amikor a leginkább aktívabbak, akkor is inkább a reggeli és az esti órák, amikor jobban ki vagyunk téve a kullancs csípés veszélyének. Elsősorban ugye a lombhullató erdők aljnövényzetében élnek, de előfordulnak bokrokon, vizes területeken, nádasokban, szántóföldi növényeken, de a városokban és a parkokban, a családi házak kertjében is megtalálhatjuk őket, illetve a háziállataink, a kutyák például jelentős számban tudnak kullancsot behúzolni a környezetünkbe. Kullancsoknak fejlett érzékszerveik vannak, érzékelik a hőt, a testszagokat, a kilégzett széndioxidot, a kisebb mozgásokat is. Vannak szemmel rendelkező látókullancsok, akik a fűszálak végéről lesik az áldozatukat, és alulról másznak fel rá, illetve vannak a vakkullancsok, akik meg inkább a bokrok leveleinek az árnyékos oldaláról támadnak minket. A fővárosban Pest, Nógrád, Vas, Zala és Somogy megye, ahol a legnagyobb arányban előfordulnak kullancsok, az interneten a kullancs térképen meg tudjuk nézni azt, hogy hol milyen kullancsok fordulnak elő, illetve a fertőzöttségről is szerezhetünk információkat. Ez már rengetegszer ugye elhangzott, hogy a kullancsot nem fullasztjuk és nem nyomkodjuk. Bármivel kenegetjük, ugye, hogyha a kullancs fuldokolni kezd, visszaöklendezi a gyomortartalmát a szervezetünkbe, akkor ha eddig nem fertőződtünk meg, akkor biztosan megfogunk. Illetve hogyha a potrohát összenyomjuk, akkor is ugye gyakorlatilag beleinjekciózzuk a gyomortartalmát a szervezetünkbe. Ezeket a dolgokat semmiképp nem szabad megtenni. Minél előbb el kell távolítani, de úgy, hogy a nyakánál megfogva a bőrhöz minél közelebb, kaphatók erre célszerszámok a gyógyszertárakban, kullancseltávolítókanál, kullancsipes, de akár egy kis cérnával is megoldhatjuk ezt, vagy ha valakinek elég jó a körme hozzá. Lényeg az, hogy semmiképp nem szabad fullasztani, és nem szabad összenyomni. Eltávolítás után azt a kis, kicsi kis sebecskét érdemes lefertőtleníteni. Hogyha a kis horgokkal rögzült szájszerve benne marad a bőrben, úgymond a fejem beleszakadt, attól már nem kell megijedni, ha már elpusztult, akkor már nem fog fertőződni. Az a kis benn maradt szájszerv pedig előbb-utóbb ki fog löködni a bőrből. Hát egyrészt, hogyha a csípés helyén megjelenik az a bizonyos vöröses folt, legalább 5 cm átmérőjű nő, és aztán ugye a közepe kivilágosodik, ugye ez, amit tudunk, hogy a Lyme kórra gyanús elváltozás, illetve influenza-szerű tünetek, ne adj Isten, fejfájás, idegrendszeri tünetek, hogyha jelentkeznek, akkor feltétlenül orvoshoz kell fordulnunk. A lájmos folt mellett persze előfordulhatnak csalánkiütésszerű foltok is a bőrön, nyirokcsomó, duzzanat, izomfájdalom, tehát nem biztos, hogy a folt lesz az egyetlen tünet. A lájmkor ugye az szerencsére antibiotikummal jól kezelhető. A kullancs okozta agyvelő, agyhártya gyulladás megelőzésére, védőoltás elrendelkezésre. Hát ugye egyrészt az, hogy mikor megyünk, hova megyünk. Lehetőleg ne a reggeli és az esti órákban történjen a természetjárás, amikor aktívabbak a kullancsok. Ha lehet, akkor a sűrű aljnövényzettel borított bokros helyeket kerüljük el. A zsát ruházat fontos, kullancsriasztószerek. Aztán, hogyha tábort verünk, akkor azt lehetőleg ne vadetetők, vadítatók környékén tegyük, ahol szintén nagyobb számban fordulhatnak elő kullancsok, illetve hát a védőoltás, ami a legbiztosabb védettséget adja.
2: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
0: Ennyi volt egészségmagazinunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt az Egészség és Életmód, a Körlend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja Önöket az Egészség és Életmód egy óra magunkért.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Élelmiszer osztás szervez a Körmendi Caritas. 15 szállodahajó várakozik a Dunán az alacsony vízállás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hőség veszélyére figyelmeztet a Vasi Katasztrófa Védelem. Extrém forróság érkezett, emiatt figyelmeztetést adott ki a Vasi Katasztrófa Védelem is. A hatósága a harmadfokú hőségriasztás miatt fokozott óvatosságra int. Mint írják, a nagy melegben fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, több pihenés és az otthonok megfelelő árnyékolása. Azt kérik, hogy különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A megyei igazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a bárki által igénybe vehető vasi légkondicionált helységek listája a Katasztrófa Védelem honlapján elérhető. Élelmiszerosztás szervez pénteken a Körmendi Caritas. Áruházi élelmiszerosztás szervez pénteken a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Az élelmiszerosztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, a Szent Erzsébet plébánia Damjanics utca felőli bejáratánál. A Caritas arra kéri az érkezőket, hogy az élelmiszerek elszállításához vigyenek magukkal táskát, szatyrot. A résztvevők reményei szerint az adományok ezúttal is segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben élő családoknak és egyedülállóknak. Várják a közvilágítási hálózaton észlelt hibák bejelentését. A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal arra kéri a lakosságot, hogy a város közvilágítási hálózatán észlelt hibákat a hivatal műszaki irodáján jelentsék be. A bejelentések a hivatali nyitvatartás időben személyesen vagy telefonon is megtehetők, de a városfejlesztés@körmend.hu e-mail címen elektronikus úton bármikor beküldhetőek. Péntekig tart a jótékonysági licit a Szent Gotthárdi árván maradt kislányok számára. Jótékonysági licitet hirdetett Varga Márk, a Sárvár FC utánpótlás edzője, egy Szoboszlai Dominik által dedikált magyar válogatott mezre. A kezdeményezés célja, hogy támogatást gyűjtsenek annak a három Szent Gotthárdi kislánynak, akik a közelmúltban egy balesetben elvesztették mindkét szülőjüket. A licitre felajánlott mez eredeti hivatalos magyar válogatott mez, amelyet a válogatott csapatkapitánya írt alá. A jótékonysági árverés pénteken 23 óráig tart, nyilatkozta Varga Márk.
2: A balesetet követő pár nap én is olvastam a neten, Facebookon a hírt, és abban a pillanatban tudtam, hogy cselekednem kell, hiszen hasonló korú gyerekkel foglalkozom nap mint nap, és így még jobban szívem ütött a történtek. Szoboszlai Dominik által aláírt eredeti válogatott labdarúgó mezt ajánlottam fel, ami a falamat díszítette. Nagyon sokan megosztották, nagyon sok reakció jött rá. Most sem gondoltam volna, hogy ennyien fogják megosztani és ennyien fogják látni. Több híresebb, nagyobb ember is megosztotta és eljutott hozzá, és már 1,5 millió forintnál tartunk, ami számomra lenyűgöző. Amást a webshopon, az eredeti webshopról vásároltam az MLS-nek a webshopjáról, és van egy kedves ismerősöm a közelben, mint a környéken, és a kis táptakként dolgozik a válogatottnál, és vele sikerült aláírattatnom, és neki köszönhetően több mez is diszkreti a falamat, abban a szerencsés helyzetben vagyok, viszont úgy döntöttem, hogy segítenem kell, így egyet szerettem volna felajánlani.
1: Vádat emeltek egy vonaton történt rablási kísérlet ügyében Vasvár megyében. A vád szerint a férfi a Keszthely és Szombathely között közlekedő vonaton támadt rá egy utasra, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádlott a sértett mellé ült, majd pénzt kért tőle, miután az nem adott, ököllel arcon ütötte. A sértettnek sikerült a vasúti kocsi előterébe kitolni a támadót, majd bezárta az ajtót és értesítette a rendőrséget. A vádlott a celldömölki állomáson leszállt a vonatról, ott a rendőrök elfogták, az ügyben a Sárvári járásbíróság dönt. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Több mint 200 spanyol területet nyilvánított a katasztrófa sújtotta övezetté. A spanyol kormány ülésén több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtott övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak az országban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek, Madrid, Kasztília és Valencia tartományokban, valamint ide sorolták az andalúziai Los Gallardost, ahol 2 héttel ezelőtt 13 ember vesztette életét az erdőtűzben. A 14. áldozat halálát kedden közölte a kórház.
0: Sporthírek.
1: Elkészült az atlétikai világdöntő menetrendje, amelyre szeptember 11 és 13 között kerül sor Budapesten. Az esemény közösségi oldalán 3x3 óra tömény izgalom címmel vezette fel a pontos menetrendről beszámoló hírt. A 3 nap során összesen 28 döntőt rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 37 fokos forróságra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

99.8 Körmend FM. Rákhangolva!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vegenyzeri menetrend lép életbe. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Görmend. Levegő minőségi méréseket végeznek Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a Gyese. Szentgotthárd és Körmend állomások között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon. A nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára pedig Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Pogács Mónika információi következnek.
2: Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenden a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely csütörtökön 8 és 16 óra, pénteken 8 és 11 óra, hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökség Központ, amely csütörtökön 10 és 15.30, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a betérőket. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot, hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.
1: Levegő minőségi méréseket végeznek Vasvár 4 pontján a napokban. Az eredmények várhatóan 10 napon belül készülnek el, közölte a Vasvári Önkormányzat közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a csónakázótónál, a fürdő területén, a piac téren és a kilátónál is mértek. Az önkormányzat az adatok beérkezése után a lakosságot is tájékoztatja majd az eredményekről. Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista. A délvasi Olasz Fánat koncertet Rákász Gergely koncertzongorista pénteken. A hangverseny műsorában mások mellett Mozart és Bach művei is elhangzanak. Először a Covid idején adott koncertet a helyi egyesülettel összefogva, egyfajta bál a katedrálisban a szabad ég alatt. Azóta évről évre visszajár a Hegyháti faluban műsorával, nyilatkozta Rákász Gergely.
3: A Szívügyünk Olasz Egyesülettel abban egyeztünk meg, hogy van egy csodálatos nagy mező az ő templomuk mellett, és oda fölépítenek egy szalmabála arénát, és abban mi székeket viszünk, színpadot viszünk, hangosítást, fényeket, mindent viszünk ahhoz, hogy a csillagos égbolt alatt ez egyébként plusz egy óriási élmény legyen, és az első éven egy 200 fős arénát építettünk, ami hetek alatt megtelt. Rotáltunk, hogy hát most üssük-e ki az oldalát, hogy még emberek elférjenek, annyira népszerű volt. Mára egy 500 fős arénát építünk, és ez is hetek alatt megtelik, és ez egy 500 fős falunk, ez olyan izgalmas, és olyan szép eseménye lett a nyárnak, hogy az ország minden tájáról jönnek. Ráadásul ez egy olyan esemény, hogy nem csak egyszerűen koncert van, hanem miután végeztünk, a koncerttel utána van egy utcabálnak nevezzem, VIP fogadásnak mondjam, nehéz definiálni.
1: Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel. Magyar Péter szerint Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal. A miniszterelnök közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól függetlenül fog működni, kiemelte, történelmi döntést hozott az országgyűlés. Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádió kapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, a vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna. Tavaly 355 ezer gyerek született Olaszországban, ami a legalacsonyabb adatnak számít a II. Világháború óta. Az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról, hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában. 2025-ben 3,9%-kal kevesebb gyerek született, mint a megelőző évben. A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma.
0: Sporthírek.
1: Jelentős változásokkal rajtol a labdarúgó bajnokság. A csoportban összesen 81 csapat részvételével kezdődik meg augusztus 15-16-án a Vasvár megyei amatőr labdarúgó bajnokságok 2026-27-es idénye. A nyári átalakulások nyomán a megyei első osztály létszáma a tavalyi 12-ről 10 csapatra csökkent, a bajnok Király SE az MB3-ba jutott fel, míg a Haladás együttes a Csepreggel történt összeolvadást követően már csepregi színekben folytatja a szereplését.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet, több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 37 fokos forróságra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
5: A zene az marha jó.
4: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
6: Hölgyek, urak, slágeresre vesszük ma a figurát, én Lőrinc Attila vagyok, és csupa olyan jó magyar dalt hozok, amit a Fülpiszkában korábban már biztosan hallgattunk, és szerettünk is. Itt lesz például Erik Sumo.
7: In the morning I will leave the town, and the eyes are observing the ground, seeking for a little thing.
6: Zenél az Esti Kornél. És a 30Y is ad egy nagyon jó tanácsot.

0: Disco.
1: Rádióműsor a tisztán hallásért.
2: Első hármasunkat már Péter Fibori kezdi, ez az Acapulco, aztán jön Tamáska, Gabi és 100 Scenes a Bye Bye-jal, és itt lesz még a Vatruttik is, a kicsit lassabbal. Jó rádiózást, tartalmas feltöltődést kívánok!

Magyar előadók nemzetközileg is értelmezhető módon a fülpiszkában. Eric Sumo, Disco in My Head, Jagger, Never the Same, Pazo, Clear Mindset. Ezek szólnak most gyors egymás utánban.

Ha zavarja a szomszédja, de nem meri áthívni egy kellemes beszélgetésre, hangfalait most tolja közelebb a falhoz. A következő zenemű alkalmas a környéken lakók artikulációs és gesztikulációs szokásainak fejlesztésére.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Görvinci Hanasár vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka a rádió műsor!
2: Esti Kornéllal folytatjuk, ráadásul egy feldolgozással. Ez a Goodbye London, aztán jön a Jádenyúl, és megtudjuk, mit szabad és mit nem. De itt lesz még a Mindenkinek megvan a maga története Egyedi Petivel és a Rókával. No és persze érkeznek Kovács Krisztiánék is az Idővannal, a Fish zenél majd.

0: Figyelem! Ez a dal fából készült hangszereket tartalmaz. Fa. Alapanyag a zenéhez.
1: Ki vagyok én? Kérdezte a róka. Csak ültek a parton.

Minek vagyunk itt? Mondta, hogy hagyja már abba. Meg hogy nem tudja, meg egyébként is, minek kell.

0: Fülpiszka című műsort, én is jó zenét hallgatok. Ha akarok, ha nem.
1: Kovalszky meg a Vega, Szabad rég, ezzel folytatjuk a Fülpiszkát, ez szól már alattam. Ezt jön a 30Y, és azt tanácsolja, hogy csak most ne. És érkezik még a Szűcsinger is, a Betyárok temetőjébe látogatunk. Minden.

0: 168 óra múlva újra megviszkáljuk.
1: Addig csinálja szépen mindenki magának.
2: Hölgyek, urak, mára ennyi, de egy hét múlva újra jó magyar dalokat hozok. Én Lőrinc Attila vagyok, és búcsúzom, hogy jöhessen is a DLRM és az Angry Bob. Viszonthallásra!

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Megegyezett az IKEA a dolgozóival bérügyben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Megszületett a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet, és átfogó felülvizsgálatot indítanak a teljes juttatási rendszerre vonatkozóan. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren is alkalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Csak a kerekek rajta vagyok a bíten, a semmiből mi miatt minden hitemet elveszítem. Az éjszakok csak jönnek, mennek, de a zene a stabilan itt van, ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el, tőle lettem az, aki vagyok, vele nem eshetek el.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozódik a hőség Magyarországon, az országos tiszti főorvos jövőked éjfélig a legmagasabb 3 fokú riasztást rendelt el az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vas vármegyei tiszti főorvos sorolt néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
3: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
2: Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a hőségriadó idején. A Gyesev Szombathely, Zalaeger, Szeged, Sopron vasútállomásain szódaautomatákból naponta 10-18 óra között hűtő ivóvizet biztosít az utasoknak. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, sőt a vasútársaság munkatársai kérésre az utasok kulacsait is feltöltik. A hőségenyhítés érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomáson. Kézműves, fémműves foglalkozáson vehettek részt gyerekek az Aegis Rába Parti sporttelepén, ahol a Colonhead Metal Art alkotója ismertette meg velük a Scrap Metal Art alapjait. A program résztvevői a foglalkozás során saját kulcstartót készíthettek, újra hasznosított fémalkat részek felhasználásával. Fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre is a hőségben. Kedvenceinkre és haszonállatainkra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az újabb hőhullám miatt. A szakemberek azt kérik, hogy a folyamatos friss ivóvíz mellett árnyékos pihenőhelyet is biztosítsunk számukra. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke szerint a kutya sétáltatást érdemes a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteni.
4: Friss víz folyamatosan legyen az állataink előtt, valamilyen módon hűvösre tudjanak félrevonulni. Ez egy fa árnyéka, a házfal melletti rész, vagy egy pince is jó ilyen célra, de mi állatvédők mindenképpen azt ajánljuk a kutya és cica tartóknak, hogy vigyék be magukkal a házba a jószágokat, ott biztosítsanak neki szobahőmérsékletet. Ez a legpraktikusabb a kutyusoknak is.
2: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Az idei első negyedévben többen sérültek meg közúti balesetekben Vas megyében az egy évvel korábbihoz képest. A halálos áldozatok száma változatlan maradt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A statisztika szerint 26. januárja és márciusa között 165 ember sérült meg, míg tavaly ugyanekkor 129 sérültet regisztráltak. A halálos áldozatok száma mindkét év első negyedévében 3 volt. A rendőrség baleseti térképének adatai alapján a legtöbb baleset a 86-os főút Szombathelytől délre fekvő szakaszán, Kisunyom, Balagunyom és Egyházassádosz térségében figyelhető meg, valamint az M80-as autóúton a 8-as főút Rátót és Körmend közötti szakaszán is. A körbendi hivatásos tűzoltók is részt vettek annak, amint egy 4 hektáros erdőtűznek az oltásában, amely a közelmúltban keletkezett Vasvár közelében, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint több helyen foltokban égett egy akácerdő aljnövényzete. A tűzeset 3-as kiemelt riasztási fokozatban összesen 30 tűzoltó vonult ki, Körmendről, Vasvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről. A tűz során személyisérülésről nem érkezett információ. Második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után szombaton is folytatódik az egész napos rendezvény, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal, tájékoztatott Subasics Gábor polgármester.
5: Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál, a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. A motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálagurító verseny, kötélhúzás, lyukaskalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni, mindenek természetesen díja lesz. Egy időben ugye délután már indul is a motorcross bemutató, lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren két kiállítás lehet látható, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint az Albatrosz DSE,

0: A szombati kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek, mondta el Kovács Gábor polgármester.
1: Ez 13:30-ra megnyitó, Vigo Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvár megyei igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokba, délután 2:00-től hagyományőrző citera zenekar körvendően játszik. Aztán 3:00-tól 15:30-ig a Jánfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra közötti táncosait nézhetjük meg, Szecsődi Fergeteg néven fognak fellépni, 6:30-tól 7:30-ig Rassói Csillagok, aztán egy kicsit tombol a sorsolás is lesz, majd este fele Julina Beáté Szilényi Arnold operett előadása lesz megtekinthető, és akkor utána egy Space Bass koncerttel lesz megtekinthető. És napközben találkozhatunk Johnnyval, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a talpalávalót szolgáltatni.
0: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetésre elől bujkált, és aki ellen 3 elfogató parancs, valamint összesen 6 körözés volt érvényben, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfit a budapesti rendőrfőkapitányság fogta el, ugyanis nem vonult be a börtönbe. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt kellett volna leülnie büntetését, miután elfogták, börtönbe vitték. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Honlapjukon az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérik az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti ősztől. Hozzátette, a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Csütörtökön ismét életbe lépett a vörös kód. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán szerdán. Hozzátéve a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a hallgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei Tavi Kirendeltségének vezetője az MT-nek. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. 25 új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán ért véget a dél-koreai Puszanban. A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Kiemelték, hogy 3 afrikai ország, a Comores-szigetek, São Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán először került fel a listára. Andrea Bocelli olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyerekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendeztek Castel Gandolfo pápai rezidenciájának udvarán. Az imádsággal egybekötött hangverseny a Békehimnusza címet kapta a Szent Ferenc által 1224-ben írt naphimnusz mintájára. Szombaton lesz a Balaton átúszás. A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámát a függően mindhárom távra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az úszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Távozik a Falkovulkánó Energia KC Szombathely NB1

és kosár csapatának szerb légiósa. A megbízhatóan stabil teljesítményre képes, klasszikus csapatember, Aleksa Novakovic 2025. januárjában igazolt Szombathelyre. Az első szezonjában a Magyar Kupát, a másodikban bajnokságot nyert a szombathelyi csapattal. A 30 éves játékos az osztrák első osztályú BC Vienna színeiben folytatja pályafutását.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a 100 halombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a Mavir folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradékszabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Megegyezett az IKEA a dolgozóival bérügyben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Megszületett a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet, és átfogó felülvizsgálatot indítanak a teljes juttatási rendszerre vonatkozóan. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren is alkalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza